ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez már egy újabb óra, kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, éppen ki mit csinál, én például ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket megállás és felesleges duma nélkül, jön majd Ray Dalton újdonsága, sőt a Hurt és Purple Disco Machine Wonderful Life 2025-ös verzióját is hozom majd, most viszont Felix Sziasztok, jön ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

Nappal szólnak a legnagyobb kedvencek, most például egy friss Ray Daltontól, aki mindenfélét kipróbált már az énekben, énekelt kórusban, énekelt duettben, énekelt háttérben, és most a legelső sorban. Ez a Blood Running-től a Rádió 1-en.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray a folytatásban, aki 2024-ben rekordot állított be a Brit Awards történetében. Ő az első, aki egy este alatt 6 kategóriában is tudott nyerni. Az azért úgy elég szép. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray és a Where Is My Husband az igazi mai slágerek között a rádió egyen.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezeket hozom a következő órában is, olyan nagy kedvenceket, mint Sam Feld és a Heart Like Mine a rádió egy születésnapi fesztivál egyik fellépőjétől, de hozok újdonságot Kétótól, nagy kedvencet Rúzsa Magdittól és Lótfi Begittől, a kezdésben pedig ez a dal jön. Abigail Exen, Sugar Daddy, a felvétel, amit jövő héten vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk élőben, mert mind a két előadó velünk bulizik és fellép a nagy színpadon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomásbetegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A magas vérnyomásbetegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
3: A kampány 2017 óta megy a Nemzetközi Hipertónia Társaság felkérésére. Ugye május 17-e a Hipertónia világnapja, és ehhez kapcsolódik ez a kampány, amelynek a lényege és a legfontosabb üzenete, hogy nagyon fontos, hogy a betegek tudják, hogy milyen vérnyomással élnek. Nagyon sok a hipertóniás személy Magyarországon, a felnőtt lakosságnak körülbelül a 35-40% a hipertóniás, és minél idősebb korosztályt nézünk, annál gyakoribb. Ez azt jelenti, hogy a 70 év feletti korosztályban akár 10 személyből 8-9 is hipertóniás lehet, és mint ennyi nagyon sok személyt érint, ezért nagyon sok szívérendszeri eseményt, elsősorban szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk azt, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Ez a kampány azt célozza, hogy minél többen felismerjék a betegségüket. Sajnos a hipertónia, a magas vérnyomás betegség az esetek döntő többségében tünetmentes. Tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Az, hogy ilyen gyakori a magas vérnyomás betegség, az elsősorban életmóddal függ össze. Kétség kívül, hogy van egy genetikai adottság, nagyon sokszor a családban halmozódik a magas vérnyomás betegség. Ugye azért kell mérni a vérnyomást, mert ha megtaláljuk, akkor részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 3 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, pedig Selena Gomez, aki hát nagy elhatározásra jutott most a férjével, a Los Angeles-i pecót most eladják, valami újat, valami teljesen közöset szeretnének, éppen árulja az épületet. Na, ennél viszont nekünk fontosabb talán, hogy jönnek az igazi mai slágerek továbbra is, most Cashmere-től a Wild Ride-ot választottam, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és már csak alig egy hét, és itt a Rádió egy születésnapi fesztivál május 24-én olyan világszárokkal, mint Sam Felt. És hogy ő milyen dalokat csinál, hát többek között ilyet Rosalinnel közösen, ez a nagy kedvenc tőle, a Heart Like Mine a Rádió 1-en, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

Ez a Rádió 1, egy csak igazi mai sláger, mert egy nagy sorozat volt, Rihanna és a Diamonds után, Sam Smith és a Diamonds egymás után, hát ez most így jött ki, de szerintem nagyon rendben volt, ahogy nagyon rendben van a folytatás is, két ó, és egy vadi új dal, hát azért ez mondjuk nem teljesen igaz, vadi új sláger talán így igaz, mert maga a dal legalább 15 éves, de az internet most fedezte föl, és aztán igazából mindenki elkezdte pörgetni, és imádjuk mi is, két ó, Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, aztán 8-tól ma is Balázsik a Balázsik Weekenddel, azt a mindenit mekkorát mentek ezen a héten a rócsóval. Fú, de rendben volt. Na ez pedig nyitja a következő zenei órát. Az igazi mai sláger egy csillentől a Camera Siri remixében, aki jön hozzánk a Rádió egy születésnapi fesztiválra május 24-én, jövő hét vasárnap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy több száz éves terv került újra elő Magyarországon, össze kellene kötni a Dunát és a Tiszát, hogy vizet vigyenek a kiszáradó homokhátságra. Csak hogy a kérdés ma már nem az, hogy meg lehet-e építeni, hanem az, hogy érdemes-e. A homokhátság Magyarország egyik leggyorsabban kiszáradó térsége. A szakemberek szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, a terület egy része akár félsivatagos állapotba is kerülhet a következő évtizedekben. Erre jelenthetne megoldást a régóta emlegetett Duna-Tisza csatorna terve, amely a Duna és a Tisza között teremtene kapcsolatot, és vizet juttatna a kiszáradó térségbe. Az elképzelés nem új, már az 1700-as években felmerült, eredetileg főként gazdasági és hajózási célokból. A modern korban azonban egyre inkább vízpótlási projektként tekintenek rá. A vita most azért erősödött fel újra, mert a klímaváltozás hatásai egyre látványosabbak. Sok szakember szerint sürgős beavatkozásra lenne szükség, de korántsem biztos, hogy egy hatalmas csatorna lenne a legjobb megoldás. A szakértők egy része arra figyelmeztet, hogy egy mély csatorna nem csak vizet vinne a térségbe, hanem talajvizet is elszívna a környezetéből. Ezt mutatja a vajdasági Ferenc csatorna példája is, ahol a környéken szintén csökkent a talajvízszint. Tímár Gábor szerint a klasszikus hajózható csatorna komoly ökológiai problémákat okozhatna, ha pedig zsilipekkel és vízlépcsőkkel oldanák meg a vízszint különbségeket, az a folyók élővilágára és vízminőségére is negatív hatással lenne. A szakértő ezért inkább modern vízpótlási rendszerben gondolkodna, például csőhálózatban és célzott vízvisszatartásban, amely közvetlenül a talajvízkészleteket segíteni. A vita tehát nem arról szól, hogy kell-e a víz a homokhátságra, ebben szinte mindenki egyetért. A kérdés inkább az, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy közben ne okozzanak újabb környezeti problémákat. Mert a klímaváltozás miatt egyre kevesebb az idő, de a rossz megoldások ára is egyre nagyobb lehet.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és a dal, ami kb. Eddig mindent megnyert, amit meg lehet nyerni. Nagy kedvencek ebben az órában is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, most pici tempóváltás, és egy egészen friss kedvenc, Joel Corytól, a Galantis-től, a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezt a kedvencet pedig Király Viktorral a Rádió egy DJ-je Lófi Begi készítette. Ő is zené jövő héten a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Na, viszont időközben egy újabb nagy kedvenc, amit el is indítottam. Egy nagyon friss és egy nagyon tehetséges olasz DJ-től, Hypatontól, az igazi mai sláger Norma J. Martinnak közösen az Out of My Head, itt a Rádió 1-en.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa pedig, hát úgy tűnik, hogy nagyon érezte azt a feelinget, amit csináltak 2 évvel ezelőtt David Guettával, amikor az FF65 Blue című dalát dolgozták fel, és valami elképesztő nagy siker lett. Most pedig egy Faithless dalhoz nyúlt egy picit hozzá, gondolta újra, ezúttal ő maga, és így is hibátlan. Bibi Rexa, New Religion, ezt indítom a rádió egyen.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Római kori titkok kerültek elő Kanizsán. Megújul az orvosi rendelő Zalabéren. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
3: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
2: Régészeti leletekből nyílt kiállítás a Turi György Múzeumban. A római kori emlékek, a nagykanizsai villa rusztika és temetője című tárlaton emberi maradványokat, koponyákat, fegyvereket, ékszereket és használati tárgyakat is bemutatnak. A kiállítás a Nagykanizsa környékén feltárt római kori település és temetők történetét dolgozza fel, a kutatások során előkerült leleteken keresztül. A szakemberek szerint a feltárások azért is különlegesek, mert a dél-zalai térségben ritkán kerül elő ilyen gazdag és hitelesen kutatott római kori lelőhely. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Teljes felújításon esik át a zalabéri Huszkaház, írja a Zala Vármegyei Hírportál. Az egykori épületben a jövőben ismét házi orvosi és fogászati rendelő, valamint védőnői szolgálat működik majd. A beruházás több pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósul meg. Emellett a helyiek is részt vesznek a munkában. A fejlesztésre eddig mintegy 70 millió forintot fordítottak. A felújítás során az épület belső tere teljesen megújul. Új falakat emelnek, korszerűsítik az alapot és a szigetelést is. A cél, hogy a település korszerű egészségügyi központot kapjon. A tervek szerint az intézmények ősszel költözhetnek vissza a megújult épületbe. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét változékonyabb időjárás körvonalazódik térségünkben. A napsütés mellett gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők is az égen. Időnként záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Nem egész napos esőre kell készülni, inkább gyorsan átvonuló csapadékócok érkezhetnek. A szél több alkalommal megélénkülhet, főként záporok környezetében erősebb lökések is előfordulhatnak. A reggelek már enyhébbek lesznek, általában 9-11 fok körül alakulhat a minimum hőmérséklet.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomásbetegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A magas vérnyomásbetegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
6: A kampány 2017 óta megy a Nemzetközi Hipertónia Társaság felkérésére. Ugye május 17-e a Hipertónia Világnapja, és ehhez kapcsolódik ez a kampány, amelynek a lényege és a legfontosabb üzenete, hogy nagyon fontos, hogy a betegek tudják, hogy milyen vérnyomással élnek. Nagyon sok a hipertóniás személy Magyarországon, a felnőtt lakosságnak körülbelül a 35-40% a hipertóniás, és minél idősebb korosztályt nézünk, annál gyakoribb. Ez azt jelenti, hogy a 70 év feletti korosztályban akár 10 szeméből 8-9 is hipertóniás lehet, és mint ennyi nagyon sok szemét érint, ezért nagyon sok szívérendszeri eseményt, elsősorban szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk azt, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Ez a kampány azt célozza, hogy minél többen felismerjék a betegségüket. Sajnos a hipertónia, a magas vérnyomás betegség az esetek döntő többségében tünetmentes, hibás, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Az, hogy ilyen gyakori a magas vérnyomás betegség, az elsősorban életmóddal függ össze. Kétség kívül, hogy van egy genetikai adottság, nagyon sokszor a családban halmozódik a magas vérnyomás betegség. Azért kell mérni a vérnyomást, mert ha megtaláljuk, akkor részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, május 16-a van, a Botondok és a Mózesek a névnaposok, én pedig ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket, tényleg szenzációs dalokkal készülök, lesz újdonság, Ray Daltontól, hozom majd Állottól és jól megszül a Car Keys, most viszont Martin Garrixet választottam, szerintem ez pont így hajnalban tökéletesen fog működni, a Butterflies, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Cause I will leave the light on.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kinek kell egy pici plusz lendület így fél hat előtt? Szerintem sokaknak, akár azért, mert túl vagyunk az éjszakán, vagy akár azért, mert nagyon korán kell kezdenünk ezt a szombatot. Na, a lendületet viszont most az LMFAO hozza nekünk. Ez a Petr Rock Anthem itt a Rádió 1-en. Szép reggelt!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert ha minden igaz, akkor a hétvége egyfelől 18 fokos lesz, másfelől viszont hát esős, legalábbis a mai nap, a holnapi már inkább 13 fokos, és meg fogunk lepődni, esős. Jaj! Dua Lipa, New Rules! Az igazi mai slágerek között a hírek után ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy több száz éves terv került újra elő Magyarországon. Össze kellene kötni a Dunát és a Tiszát, hogy vizet vigyenek a kiszáradó homokhátságra. Csak hogy a kérdés ma már nem az, hogy meg lehet-e építeni, hanem az, hogy érdemes-e. A homokhátság Magyarország egyik leggyorsabban kiszáradó térsége. A szakemberek szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, a terület egy része akár félsivatagos állapotba is kerülhet a következő évtizedekben. Erre jelenthetne megoldást a régóta emlegetett Duna-Tisza csatorna terve, amely a Duna és a Tisza között teremtene kapcsolatot, és vizet juttatna a kiszáradó térségbe. Az elképzelés nem új, már az 1700-as években felmerült, eredetileg főként gazdasági és hajózási célokból. A modern korban azonban egyre inkább vízpótlási projektként tekintenek rá. A vita most azért erősödött fel újra, mert a klímaváltozás hatásai egyre látványosabbak. Sok szakember szerint sürgős beavatkozásra lenne szükség, de korántsem biztos, hogy egy hatalmas csatorna lenne a legjobb megoldás. A szakértők egy része arra figyelmeztet, hogy egy mély csatorna nem csak vizet vinne a térségbe, hanem talajvizet is elszívna a környezetéből. Ezt mutatja a Vajdaság

0: homokhátságra, ebben szinte mindenki egyetért. A kérdés inkább az, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy közben ne okozzanak újabb környezeti problémákat. Mert a klímaváltozás miatt egyre kevesebb az idő, de a rossz megoldások ára is egyre nagyobb lehet.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ilyen nagy kedvencek egymás után, sőt, most az egyik legújabb Ray Daltontól, aki egyébként nem szeret túlságosan sokat vacakolni a dalokkal. Van olyan felvétel, amit egy nap alatt írtak. Ha megvan az ötlet, ha megvan az ihlet, akkor nem telik el sok időben, mondta nemrég egy interjúban, és hát valószínűleg így van, mert hogy ez is egy hatalmas kedvenc tőle, Ray Dalton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szabadkon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma van a cöliákia világnapja. Kanizsai műterem a Néprajzi Múzeum kiállításán. Állateledelt gyűjtenek az alajvárosokban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma van a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a glutén tartalmú ételekkel.
1: Zalai vonatkozás is helyet kapott a Néprajzi Múzeum időszaki tárlatán. A Vágatlanul törékeny fényképek valósága című kiállítás az 1910-es évek vidéki fotográfusait mutatja be. Köztük a nagykanizsai Matea Károly műtermét is. Az anyagot a Túri György Múzeum történésze Kunics Zsuzsa válogatta és dolgozta fel. A különlegesség, hogy eredeti vágatlan üvegnegatívokat láthat a közönség, amelyek a portrékon túl a műtermi környezet részleteit is megőrizték. A kiállítás július elejéig látogatható Budapesten, tudta meg a Zalakocka. Ismét Mancs a bajban címmel adománygyűjtő akció zajlik Zalában. A vásárlók ezen a hétvégén kutya és macska eledellel segíthetik az állatokat és az őket gondozó szervezetek munkáját. Az adományokat ma is és holnap is várják a szervezők Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen. Közleményük szerint a felajánlásokat a Bársonytalp Zala Egyesület, az Élettér Állat és Természetvédő Szervezet, valamint az Elizabeth Menedék kapja. Közlekedésbiztonsági versenyeken mérték össze tudásukat az alai általános iskolások az Alsóerdei Sport- és Élményparkban. A diákok kressztesztet töltöttek ki, valamint ügyességi pályán és szabályossági versenyen is bizonyítottak. A megmérettetés tétje az országos döntőbe jutás volt, írja az AOL. Május közepén változékony, de egyre enyhébb időjárásra készülhetünk térségünkben. Gyakran kisüthet a nap, ugyanakkor mellette több alkalommal megnövekszik majd a felhőzet. Délutánonként elszórtan záporok és kisebb zivatarok kialakulására is van esély. A hőmérséklet napközben többnyire 18 és 21 fok között alakulhat. A hajnalok már kevésbé lesznek hidegek, többfelé 10 fok körül maradhat a levegő. A légmozgás időnként élénk lehet, főként az északnyugati szél erősödhet meg.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
3: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, az előző pedig egy olyan dal, ami egy hét és egy nap múlva, vagyis jövő héten vasárnap tuti, hogy élőben is pörög majd a Rádió egy születésnapi fesztiválon, vagyis hát nem, hogy pörög, hanem, hogy előadják. Az előadók a színpadon, Tóth Abigail és Accent, mert hogy mind a két elképesztően tehetséges énekes meghívtuk, és itt is lesznek. Na, ez viszont közben egy újabb óra és egy újabb nagy kedvenc, amit indítok, Penny Kedő Disco High Hopes, a

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy olyan DJ és producer, aki 22 évesen kezdte a zenei pályát, 25 évesen pedig már a DJ Mag Top 100-as listáján is rajta volt, a 75. helyen nyitott egyébként, és aki azóta is folyamatosan hozza a sikereket, jövő héten vasárnap pedig a rádió egy születésnapi fesztiválon is zenél majd. Ő Sam Feld, aki Rosalinnel közösen hozza most az igazi mai slágert, ez a Heart Like Mine.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy pár perc és hozom azt az előadót, akit a 30 legnagyobb jelenlegi amerikai dalszerző közé választottak most. Ő Taylor Swift. Ez pedig az igazi mai sláger, a The Fate of Ophelia, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Indul a muzsikál az erdő. Lelki segítség a Kanizsai Kórházban. A fiatalokat is megszólítja a Göcsei dombérozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 16-a van, szombat. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat ma

0: az erdő iránt érdeklődőket vonzza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: Új lelki gondozói szolgáltatás indult a Kanizsai Dorottya Kórházban. A Nagykanizsai Intézményben már református kórház lelkész is segíti a betegeket és hozzátartozóikat a nehéz időszakokban. A szolgáltatás célja, hogy a testi gyógyítás mellett lelki támogatást is nyújtsanak azoknak, akik beszélgetésre, meghallgatásra vagy akár közös imára vágynak. A gondozás felekezettől függetlenül mindenki számára ingyenesen elérhető. Számolt be róla az Alakocka. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét változékonyabb időjárás körvonalazódik térségünkben. A napsütés mellett gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők is az égen. Időnként záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Nem egész napos esőre kell készülni, inkább gyorsan átvonuló csapadékgócok érkezhetnek. A szél több alkalommal megélénkülhet, főként záporok környezetében erősebb lökések is előfordulhatnak. A reggelek már enyhébbek lesznek, általában 9-11 fok körül alakulhat a minimum hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mely Lady Gaga pedig éppen lepörgette minden idők egyik legsikeresebb turnéját, amiről készült videófelvétel is, a héten pedig ezt az egyik streaming szolgáltatón egyébként be is mutatták, aki nem tudott ott lenni, és hát azért sokan vagyunk így, az akár ott is csekkolhatja. Na, én pedig a következő zeneórát indítom vele. Lady Gaga is a nagy kedvenc, az Abrakadabra pár perc és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rovatunkban is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sok a gond az étrendkiegészítőkkel. Római kori titkok kerültek elő Kanizsán. Megújul az orvosi rendelő Zalabéren. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Sok a gond az étrendkiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Régészeti leletekből nyílt kiállítás a Turi György Múzeumban. A római kori emlékek, a nagykanizsai villa rusztika és temetője című tárlaton emberi maradványokat, koponyákat, fegyvereket, ékszereket és használati tárgyakat is bemutatnak. A kiállítás a Nagykanizsa környékén feltárt római kori település és temetők történetét dolgozza fel, a kutatások során előkerült leleteken keresztül. A szakemberek szerint a feltárások azért is különlegesek, mert a dél-zalai térségben ritkán kerül elő ilyen gazdag és hitelesen kutatott római kori lelőhely. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Teljes felújításon esik át a zalabéri Huszkaház, írja az Alavármegyei Hírportál. Az egykori épületben a jövőben ismét házi orvosi és fogászati rendelő, valamint védőnői szolgálat működik majd. A beruházás több pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósul meg. Emellett a helyiek is részt vesznek a munkában. A fejlesztésre eddig mintegy 70 millió forintot fordítottak. A felújítás során az épület belső tere teljesen megújul. Új falakat emelnek, korszerűsítik az alapot és a szigetelést is. A cél, hogy a település korszerű egészségügyi központot kapjon. A tervek szerint az intézmények ősszel költözhetnek vissza a megújult épületbe. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét változékonyabb időjárás körvonalazódik térségünkben. A napsütés mellett gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők is az égen. Időnként záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Nem egész napos esőre kell készülni, inkább gyorsan átvonuló csapadékkócok érkezhetnek. A szél több alkalommal megélénkülhet, főként záporok környezetében erősebb lökések is előfordulhatnak. A reggelek már enyhébbek lesznek, általában 9-11 fok körül alakulhat a minimum hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét, jó pihenést, a mikrofonnál Király Tamás, 7 óra után járunk egy picivel, Balázsék pedig valami elképesztő nagyot mentek ezen a héten. Szenzációs volt a délutáni roadshow, remélem, hogy sokan tudták követni. Aki viszont erről arról lemaradt, annak jó hír, hogy már csak egy óra is jön a Balázsék Weekend a hét legjobb pillanataival, addig pedig ilyen nagy kedvenceket hozok megállás nélkül, mint a Sophie and the Giants, Purple Disco Machine és a Paradise. Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közé pedig Bibi Rexát hozom, akiről sokan talán nem tudják, de nagyon jó dalszerző, és még bőven azelőtt, hogy népszerű énekes lett volna, már írt nagy slágereket többek között, hát olyan előadóknak, mint Eminem, vagy éppen Rihanna. Bizonyám. Na ez viszont most egy elképesztően nagy kedvenc, Fit lesz korábbi klasszikusából, az igazi mai sláger Bibi Rexától a New Religion, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy hét és egy nap jövő héten vasárnap. 17 órától startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál, ahol a Rádió 1 DJ-k mellett jön majd Cyril, Sam Feld, a Swish Disco, valamint Tóth Abigail és Accent párosa is. Hát a párosból a hírek után Accent érkezik. Az igazi mai slágra Don't Leave már bekészítve itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: holdon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma van a cöliákia világnapja. Kanizsai műterem a Néprajzi Múzeum kiállításán. Állateledelt gyűjtenek az alajvárosokban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma van a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenység.

0: hogy eredeti vágatlan üvegnegatívokat láthat a közönség, amelyek a portrékon túl a műtermi környezet részleteit is megőrizték. A kiállítás július elejéig látogatható Budapesten, tudta meg az Alakocka. Ismét Mancs a bajban címmel adománygyűjtő akció zajlik Zalában. A vásárlók ezen a hétvégén kutya és macska eledellel segíthetik az állatokat és az őket gondozó szervezetek munkáját. Az adományokat ma is és holnap is várják a szervezők Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen. Közleményük szerint a felajánlásokat a Bársonytalp Zala Egyesület, az Élettér Állat és Természetvédő Szervezet, valamint az Elizabeth Menedék kapja. Közlekedésbiztonsági versenyeken mérték össze tudásukat az zalai általános iskolások az Alsóerdei Sport- és Élményparkban. A diákok kressztesztet töltöttek ki, valamint ügyességi pályán és szabályossági versenyen is bizonyítottak. A megmérettetés tétje az országos döntőbe jutás volt, írja az AOL. Május közepén változékony, de egyre enyhébb időjárásra készülhetünk térségünkben. Gyakran kisüthet a nap, ugyanakkor mellette több alkalommal megnövekszik majd a felhőzet. Délutánonként elszórtan záporok és kisebb zivatarok kialakulására is van esély. A hőmérséklet napközben többnyire 18 és 21 fok között alakulhat. A hajnalok már kevésbé lesznek hidegek, több felé 10 fok körül maradhat a levegő. A légmozgás időnként élénk lehet, főként az északnyugati szél erősödhet meg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és gyorsan matekoztam az előbb egy picit. 203 óra és 15 perc. Ekkor indul a rádió egy születésnapi fesztivál, ami hát sokkal egyszerűbb úgy mondani, hogy jövő héten vasárnap, 17 órától. Hatalmasat bulizunk majd. 8 órától viszont most Balázsék jönnek, méghozzá Balázsék Weekenddel, az igazi mai slágerek között pedig még Teddy Swims-szel készültem ez a The Door. Király Tamás hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskt.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Privát MR-vizsgálatok és szakrendelések Nagykanizsán. Profi szakemberekkel, gyors időpontfoglalással. Részletek sorsomri.hu.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
9: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió 1 hétvége. Rádió 1 hétvége. Napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek

0: Reklámot hallottak.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Indul a Muzsikál az erdő. Lelki segítség a Kanizsai Kórházban. A fiatalokat is megszólítja a Göcsei Dombérozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 16-a van, szombat. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat ma kezdődik Kecskemét és Lakitelek térségében. Majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat. Mondta el Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
3: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
2: Új lelki gondozói szolgáltatás indult a Kanizsai Dorottya Kórházban. A Nagykanizsai intézményben már református kórház lelkész is segíti a betegeket és hozzátartozóikat a nehéz időszakokban. A szolgáltatás célja, hogy a testi gyógyítás mellett lelki támogatást is nyújtsanak azoknak, akik beszélgetésre, meghallgatásra vagy akár közös imára vágynak. A gondozás felekezettől függetlenül mindenki számára ingyenesen elérhető. Számolt be róla az Alakocka. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei Dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét változékonyabb időjárás körvonalazódik térségünkben. A napsütés mellett gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők is az égen. Időnként záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Nem egész napos esőre kell készülni, inkább gyorsan átvonuló csapadékgócok érkezhetnek. A szél több alkalommal megélénkülhet, főként záporok környezetében erősebb lökések is előfordulhatnak. A reggelek már enyhébbek lesznek, általában 9-11 fok körül alakulhat a minimum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Aztán pedig megérkezett vendégünk, Törőcsik Zsófi. Hello Zsófi, jó reggel!
6: Sziasztok!
5: Ciao. A magyar szabadtüdős búvársport, hát hogy is mondjam, csak legeredményesebb képviselője, mondhatjuk ezt így ebben a formában, most az vagy?
6: Talán igen.
5: Talán igen. Megtiszteltetésért bennünket, hogy miattunk jöttél haza most Riakából, vagy az interjú
6: igen.
5: miatt. Mit csinálsz kint? Ott éppen történik valami?
6: Hát odaértünk haza ugye Fülöp-szigeteki edzőtáborból, és ott majd folytatom aha. a felkészülést. Egy kicsit ilyen, kicsit itthon, kicsit ott.
5: Fülöp-szigeteken merre volt az edzőtábor? Melyik szigeten?
6: Mabini.
5: Aha.
6: Batangas.
7: Azért az... Mi a víz arra felé?
6: Eléggé.
5: Neked a dorogító az nem az, már fú, ott már nem lehet, de most várjál csak, hogy tisztázzuk a sportot, ez mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye ez nem az, vagy az is volt neked, ugye, amikor medencében leföl, de ez igazából itt lefelé mész, ugye?
6: Igen,
5: tehát egy kötél
6: igen.
5: segítségével, lassú zen mozgásban, egy csipesszel az orrotokon mentek lefelé, való fordultok, jöttök föl. Mondom ezt a laikusoknak.
6: Egész pontosan.
7: Jó, de várjál, ugye ebből van olyan, amikor lehúznak egy ilyen gépezettel, van olyan, amikor uszonyjal csinálod, van olyan, amikor fölfelé már csak nem tudom, mit csinálsz, de ebből több van.
6: Igen, igen, a gépezettel, amikor lehúznak, azt egy ilyen szánkónak hívják, az abszolút olyan sport, amit lehet csinálni, de nincs belőle verseny, tehát hogy az egy ilyen, nem tudom, Guinness rekord jellegű történet, amiben mi versenyzünk, annak négy fajtája van ennek a mélymerülésnek. Az egyik, amikor egyáltalán nincs rajtad úszony, és nem is érhetsz hozzá a kötélhez, tehát ha hozzáérsz a kötélhez, vagyis húzod magad rajta, akkor kizárnak, vagyis úszni kell lefelé és fölfelé is végig. Utána van kétféle úszonyos, az egyik az egybe úszony, egy ilyen delfin úszonynak kell elképzelni, mind a két lábad egy úszonyban van benne. Van olyan, amikor a bifinnel mész, amikor mindegyik kettő lábadon külön. Van, igen, és van az, amiben most a világ csúcsot sikerült felállítani, amikor pedig húzod magad végig lefelé
5: és fölfelé is a kötélen. De várjál neked, ez úgy jött, azt olvastam ugye itt a kis castingban, hogy te valahol Máltán voltál néhány éve, és egyszer csak azt mondtad, hogy ott a fenék, oda le kéne menni.
6: Igen.
5: És leértél a fenékre, ahol palackos búvárok néztek rá nagy szemekkel, hogy te mi az Isten csinálsz 16 méteren. Aki búvárkodik, azt tudja, hogy azért a szabad tüdővel lejárni, fölmenni, az nem egyszerű. Ez így indult neked?
6: Igen, igen, ez így. Annyi, hogy a vízzel azért elég különleges kapcsolatom volt, mert régóta én triatlonoztam 10 évig előtte, kisebb-nagyobb megszakításokkal, és oda is úgy kerültem le, hogy én állandóan az úszodában akartam lenni, és még a felszínen nem tudtam úszni rendesen, de már a víz alatt a medence aljáról a kis fél fülbevalókat, meg nyakláncokat, nem tudom miket, már gyűjtögettem össze. És akkor négy éve most már elmentünk Máltára a barátokkal nyaralni, és oda elvittek minket hát így snorkerezni, hogy a víz tetején úszkál, kaptunk egy pipát, meg egy szemüveget, és akkor mennyi aztán ott
7: ez a klasszik, igen. Meg ötöt ki kell menteni.
5: Igen.
6: Kaptam egy 41-es törött scuba palackos uszonyt, 37-es lábam van, tehát hogy így nagyjából minden passzolt, és volt egy hajóroncs ott lent, de hát akkor én nem tudtam, hogy az milyen mélyen van, csak egy teljesen más világ volt, hogy beletettem a fejem a vízbe, és így Jézus Mária, ott egy hajóroncs, még sose láttam ilyet élő vízben, és akkor így jött az ötlet, hogy hát le kéne menni, meg hadd fogjam már meg azt a hajóroncsot, ha már itt vagyok. És
8: üvöltöttek rá? Ez nincs kifizetve. Csak a felszíne lehet kavirnyálni.
5: Hova megy? Mit csinál? Sárga úszonyunk.
6: Nem, igazából.
8: 20 euró lesz.
6: Képbe volt nagyon a vezetőnk, mert hogy jött velünk két búvár gyakorlatilag, akik nyilván nem volt rajtuk palack, de hogy ők úgy próbáltak minket így gájdolni így a víz tetején, hogyha elsodródunk vagy valami, akkor nem menjünk messzire. És akkor ők úgy nagyjából látták, hogy mi a tervem, mert hogy nyilván voltam olyannyira jó fej, hogy nem szóltam senkinek, hogy én nekem...
5: Csak elindultál.
6: Csak elindultam lefele. És akkor második, harmadikra sikerült, ott megtapogattam a hajót, és
5: milyen
6: ott
5: volt körülbelül?
6: 16
5: méter mélyre. Aha, igen. Azért az így egy elsőre combi, ahol már palackosok voltak.
6: Igen, és ott kavírnyáztak a hajó körül, és emlékszem, az egyikkel így összenéztünk, és láttam az arcán, hogy így nem érti, hogy ez mit csinál itt.
8: Ez már az oxigén hiány lesz.
5: Igen, ez már... Nitrogén narkózisban van.
8: Sellő, te vagy a sellő.
5: És ott jöttél rá, vagy ott realizáltad, vagy ott realizálták mások, hogy van valami extra képességed, ami másnak valószínűleg nincs.
6: Igen, ott visszamentem a felszínre, és akkor mondta a Gábor, a vezetőnk, hogy hát ez így nagyon jó, nagyon ügyes vagy, gratulálunk. Két dolog, az egyik, hogy ilyet még egyszer ne. A másik meg, hogy ez, hogyha hazamész, akkor ezzel kéne valamit csinálni, mert hogy ez így nem általános, hogy emberek így lemennek 16-17 méterre.
5: Hát csak a leút meg a fölút hosszú időben, ha ott még egy kicsit úszkálsz, aki lemerült pár méter mélyre úsz, hogy az tudja, hogy mire lemész, már jössz is föl. Tehát a 16-ot lemenni, ott úszkálni, följönni, az
7: hát az átlag az ember idő. Szerintem 3-5 méter között így, ha lemegy, és azonnal
5: jössz föl.
7: Akkor arra már azt mondja, hogy hú, de ügyes
6: és
7: vagyok.
6: Igen, és már igen. Fáj a füle, és igen.
5: Igen. És akkor itt jöttél rá, hogy van egy olyan képességed, ezzel el kell kezdeni foglalkozni.
6: Igen.
5: És akkor innentől kezdve elkezdtél merülgetni?
6: Igen, hát akkor ugye hazajöttem, és akkor elkezdtem így kutatni az interneten, hogy mi ez a freediving. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik egy ilyen sport, hogy freediving. És akkor googliztam egy kicsit, és szembe jött a Noxigén apnea klub Magyarországon, az egyetlen épkézláb ilyen apnea klub, és felvettem a kapcsolatot az edzővel, Soproni Andrással, akinek elküldtem egy-két videót erről a máltai utazásról, és hát ő utólag mondta nekem, hogy ott látta, hogy oké, akkor ezt a lányt így be kéne húzni ebbe az egyesületbe.
7: És ilyen, hogy magyarországi klub tényleg a dorogító? Vagy itt, de mi a lehetőség?
8: Engem azért, hogy van egy apnoé klub is, mert én nagyon szeretnék belépni.
5: Ez valami nagyon mély medence lehet, amit építettek.
6: A horkolós klub.
8: Igen.
6: Hát itthon ugye ennek az egész sportágnak van egy mélymerülős verziója, meg egy olyan, amikor a medencében úszunk. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy egy levegővel kibír mélyebbre menni, illetve kibír többet úszni a medencében, és hát nyilván itthon a medencés a...
5: Neked az oda-vissza az mennyi most? Az mi volt? Csak hogy értsük az adatokat, aztán majd elindulunk lefelé.
6: Hát
5: csak
6: ott monóval én tartom a világcsúcsot, 300 métert úsztam egy levegővel.
7: Ez az volt, amit csak férfi tudott eddig megcsinálni.
6: Igen.
5: Tehát várj, azért ezt értelmezők. Tehát 300 méter egy 50-es medencében.
7: A hathoz.
5: A hatszor úszod le oda-vissza az 50-es medencét egy uszonnyal. Tehát igen, ez a monoúszó, egy delfin mozgásban. Igen. Hatszor megcsinálod.
6: Igen.
8: De egy levegővel.
7: De még egyszer, egy levegő.
5: Ez mindenfajta rákészülés nélkül adottság, vagy azért erre azért neked is kicsit edzeni kell?
6: Nem, hát ez nyilván ez.
5: Azért
6: ez,
5: ebben van meló.
6: Igen, igen, abban
8: ez. Hogy lehet megfojtani például?
5: Tehát nem vízbe sem.
8: Hogy erre volna egy maffia csoport, és azt mondják, hogy addig nem jössz, nem utalod át. Lehet, hogy addig nagyon tízes lesz a kezed, tudom, hogy lehet, hogy
5: ez nem akar megfulladni. Inkább vágjuk le a fülét, valami legyen.
6: Nem kell megfojtani, mert megfojtom magam. Ez többször előfordult, hogy elájultam a víz alatt, mert hogy nem jöttem föl. Tehát éreztem, hogy baj lesz, de hogy egyszerűen annyira átírtam a saját programomat, hogy eldöntöttem, hogy nem fog feljönni, és hát nem jöttem föl, de szerencsére.
5: És
6: hát kipecáztak, igen.
5: Na várjál, hogy ez csak férfi úszta meg, de akkor te ebbe világcsúcsot vagy a nők között, de ezt nem is úszta meg nő. Tehát ez nincs
6: ez
5: olyan, akit meg
6: kell... nem, a legjobb nő mögöttem 284 méterrel van.
5: Aha.
8: Egyszer egy delfin megúszta, és ennyi volt.
5: Egy delfin de belead. És akkor innen indul el az ember lefelé, vagy a kettő párhuzamosan zajlik? Tehát, hogy úszod a medencéket ide-oda, de közben azért edzel lefele is. Vagy ez egy tök más sztori?
6: Hát ez igazából tök más sztori, és nagyon-nagyon ritka az, hogy ebben a sportágban valaki mind a két fajta freedivingot aktívan űzi, és versenyszerűen űzi, és viszonylag jó eredményekkel van. Most nem magam
7: olyan
6: akarom
7: nincs,
6: fényezni,
7: hogy de hogy...
5: Tehát, hogy mind a kettőben
6: ez
5: nem.
6: Nekem a 2025-ös évemben egy olyan mérföldkő volt, hogy ilyet még soha senki nem csinált, se férfi, se nő, hogy a medencés és a mélységi összetett világbajnokságot is megnyerte.
5: A mélység az pedig 100, mennyi? 105
6: most
5: méter.
6: A világcsúcs, a másik számban 108 méterre mentem úszonnyal.
5: Na, ennek mindjárt átveszünk a stációit, a süllyedés, emelkedés, mert ez egy külön világ. Tehát ez így csak így mondta, hogy 100 méter, nekem lesétálni a kocsi is. Nagyon megterhelő. Nagyon mérges vagyok, olyan messzire parkolok.
7: Ha van hideg sör a strandon, odáig
5: el. Hajlandó vagyok 100 méter sétálni, de nincs ott a motor vagy a kocsi, akkor semennyit. Azt nézték, hogy neked van-e valamilyen különlegesebb testi képességed, szaturációd, adottságod, oxigénfeldolgozásod, bármi, kopoltyúd, mint más embernek, vagy egyszerű genetika, hogy neked ez ennyire megy?
6: Nagyon sok minden illik össze. Igazából abból a szempontból semmi extra nincs bennem, hogy nincs ilyen nagyon extrém méretű tüdőm. Nyilván egy picit az átlagosnál nagyobb van, de semmilyen nagyon extrém kirívó adatom nincs. Igen, egyszerűen csak van egy nagyon erős bázisom, amit a triatlon adott, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy megtanultam szenvedni, tehát hogy nem adom föl, és az első jelzéseknél például, amikor jönnek kontrakciók, amikor az agy leküld egy jelet a rekeszizomba, ami megmozdul önkéntelenül, és azzal is egy jelet próbál adni a tüdődnek, hogy mozdítsd már meg, te nem normális. Tehát, hogy ezeket valahogy olyan erővel felül tudom írni, hogy emellett van egy elég magas testtudatom, és egy csomó minden, fizikai edzettség is. Tehát, hogy ezek úgy állnak össze, hogy úgy néz ki, hogy ez így.
7: De akkor ez javarészt agyban dől el? Hogy mennyit bírok a víz
6: alatt?
7: Elég
6: nagy százaléka, igen. Nyilván, hogyha hiába vagy jó agyban, és hiába tudod mentálisan nagyon jól kezelni a helyzetet, és mondjuk nem esel pánikba, és tudod helyén kezelni az összes helyzetet a víz alatt, hogyha fizikálisan gyenge vagy, akkor...
7: Nem akkor
8: tehát, hogy az durva, igen. Azon gondolkodom, hogy amikor elájulsz a víz alatt, mert ha elájulsz, hogy akkor teljesen visszaállnak ezek a reflexek. Tehát, hogy akkor az lenne az agyadnak az első gondolat, hogy vegyél egy nagy levegőt. De hogy hoznak fel, hogy ne menjen el a tüdőd vízzel?
6: Képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy annyira csodálatos az emberi test, hogy van egy ilyenünk, hogy emlős reflex, ami a kisbabákban ugye nagyon
5: zárnak
6: meg is van. Még, igen.
5: Minden lezár.
6: És amikor elájulsz a víz alatt, akkor nyilván nem, tehát, hogy ez egy rövid ideig tart, de hogy elájulsz a víz alatt, és kifújod a levegőt, viszont nem szívod be. Tehát, hogy ez egy a safety búvároknak egy nagyon erős jel is, tehát, hogy ez azonnali jelzés gyakorlatilag, hogy nem vagy jól, hogy azt látják, hogy elkezd lassulni a mozgásod, belassulsz, szinte megállsz, és elkezded kifújni a buborékokat, és ott már nincs kérdés, hogy ott azonnal megfognak, és föl.
7: Hány ilyen ájulásunk van, kisasszony?
6: Az igazit, vagy amit anyukám tud, melyiket?
7: Amit anyukám tud, a hivatalosat. És
5: mutasd a kezeddel, mutasd a kezeddel a hivatalosat.
8: Az anyukám nulláról tud.
6: Hát kettőt csináltam, igazából hármat, de kettőt csináltam medencében, mind a kettőt világbajnokságon, úgy látszik, hogy ez ilyen jó hobbi, hogy csak edzésen, nem csak világbajnokságon.
8: Szeretem, ha néznek, miközben elájulok. Akkor van értelme.
6: Egyet meg mélységben, de azt igazából az tavaly volt, és az már a felszínre jövetel után rájöttem, ez már nem számít.
5: Ugye már is beszélünk, de akkor nézzük a lefele utat, tehát a rákészülés és a lefele út, mert ugye az külön sztori, hogy mi történik lefele, mi történik fölfele. Mondjuk a világrekord kísérlet. Tehát ugye azt látjuk, hogy van pár mély belélegzés, van egy légzés lassítás, és aztán egy ilyen zenbe kerülés, ugye egy meditáció, én nem is tudom, mit látok a mozgásotokon, de ugye annyira harmonikus, annyira lassú, mintha én félig így aludnátok, vagy így meditálnátok közben. Nagyon érdekes ezt látni kívülről. Mi történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként, fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre? Hogy kell elképzelni?
6: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfújj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
5: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen, miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés, igen, folyamatos.
6: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
5: Tehát van egy ilyen pont.
6: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából, hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
5: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a színskála? Vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz? Vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
6: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Hát mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken. De a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. És annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
5: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 igen, méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
6: Igen, aha. Na most ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
7: De várj, ellent van egy plató, nem? Tehát ezt előre igen, meg kell mondanod, igen, hogy hány métert akarsz menni.
6: Igen, úgy, és annyira a kötelet, tudod, így
5: ott eléred az alját.
6: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
5: Ott van egy búvár, nem? Nincs, ott van, nincsen.
6: Nincs,
5: senki nincs lent valaki, aki még 105 méteren,
7: és
5: igen.
8: De miért mantaráját odaállíthatnám?
5: Én azt hittem, azért ott van egy két palackos technikai azért 100 méteren.
6: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni, együtt mert neki dekózni, meg
5: neki,
6: kell állni.
5: Neki folyamatosan dekompressziója
6: van. Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
5: az nullán az kitágul egy picit a 105 méteren beszívott.
6: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha, hogy azzal az egy levegővel megyünk le és jövünk föl, az nyomódik össze, aha, és tágul ki.
5: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak, amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
6: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
5: rángásszerű görcsök?
6: Igen, itt a
5: nyomástól, vagy mitől, vagy az oxigénjai?
6: Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélődik ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
5: Aha.
6: És ennek a jele a kontrakció, amit te azt mondod neki, hogy jó van, majd.
5: Nyugi, majd. Nagyon kemény.
6: Nem magyarázz, nem majd.
8: Itt értem, már jönnének, csak mondom neked, hogy én már rákattam a végéleket.
5: Melyik a nehezebb, az agyat helyre tenni a gondolatok szintjén, vagy a fizikai tünetet? Mert ugye mind a kettő lázad egy idő után, gondolom.
6: Az agy egy kicsit nehezebb,
5: az
6: szerintem.
5: Az agymunka és a gondolat
6: tehát,
5: nehezebb.
6: Tehát, hogyha fizikailag képzett vagy megfelelően erre, akkor például el kell viselni a a laktátot, ami egy idő után nyilván, mivel pláne, hogy mozogsz, ha elkezdesz mondjuk edzőterembe googolsz, és simán veszel levegőt, akkor is egy idő után annyira savasodik a
5: combod,
6: hogy beszarsz. Na most ugyanezt csinálni probléma. Úgy, hogy nem veszel levegőt, tehát hogy az olyan intenzív fájdalom tud lenni, hogy...
5: Ez egy bőr alatti bizsergés, egy melegedés, egy forróság, tűszúrás, ez micsoda?
6: Nagyon brutál izomfájdalom.
5: Izomfájdalom. Igen. Mindez 80-100 méteren, még folyamatosan mozogva lefelé.
6: Igen, igen.
5: Azt a mindenit. Ott már szinte sötét, nem? A 100 méter az már azért...
6: Hát itt most 100 méteren nagyon, nagyon... Ugye a Fülöp-szigeteknek ez a része, ez ráadásul nem is híres arról, hogy nagyon, nagyon jó a látótávolság, tehát itt mondjuk ilyen 90 méter környékén már viszonylag sötét volt. 100-105-ön meg gyakorlatilag kúk sötét volt. Engem, mikor először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
5: Miközben jöttél fölfelé.
6: Nem, már a lefele.
5: De még rutinból csináltad a mozdulatot, igen. De már halucináltál.
6: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizöld kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
5: Azt a mindenségét neki. Fú, nagyon kemény, mindjárt beszéljük a visszafelé vezető utat, mert az megint egy másik sztori. Ugye?
8: Igen, hagyjál már, ez mennyi idő, amíg leérsz a végére?
6: Hát a 105 méteres merülésem az azt hiszem 3 perc 40, 3:35.
5: Csak lefele?
6: Nem, bocsánat, a lefele az olyan 1:40 környék, 1-2, inkább 2 perc. Képzelni?
5: Dehogy tudom. Viccesz. Egy koktéllal ülök a parton, nagyon napozok, és ránézek a vízre néha a gyerekre, hogy kicsit kentbe álltad, kicsit, mert itt semmit. Tehát a 3:30 az összes, leföl, 3:30.
6: Hát jó esetben igen, de például csináltam 4:48-at is, ami nem volt kellemes, nem önszántamból, de...
7: Van olyan ág is, azt szerintem nem csinálod, amikor csak beleteszed a fejed a vízbe, és nem mozogsz. Igen. Abban mi a világrekord? Ilyen 10
5: hát
7: perc.
5: 10 perc, abban 10.
6: A női az 9,5 perc a női.
5: Na. A férfiak 10 fölött vannak. Igen, a leteszi igen. A fejét, nem mozdul, csak bent tartja a fejét. Igen.
8: Ezen még dolgozunk el.
4: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: napokon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Római kori titkok kerültek elő Kanizsán. Megújul az orvosi rendelő Zalabéren. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Régészeti leletekből nyílt kiállítás a Turi György Múzeumban. A római kori emlékek a Nagykanizsai Villa Rusztika és Temetője című tárlaton emberi maradványokat, koponyákat, fegyvereket, ékszereket és használati tárgyakat is bemutatnak. A kiállítás a Nagykanizsa környékén feltárt római kori település és temetők történetét dolgozza fel, a kutatások során előkerült leleteken keresztül. A szakemberek szerint a feltárások azért is különlegesek, mert a dél-zalai térségben ritkán kerül elő ilyen gazdag és hitelesen kutatott római kori lelőhely. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Teljes felújításon esik át a zalabéri Huszkaház, írja a Zala Vármegyei Hírportál. Az egykori épületben a jövőben ismét házi orvosi és fogászati rendelő, valamint védőnői szolgálat működik majd. A beruházás több pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósul meg. Emellett a helyiek is részt vesznek a munkában. A fejlesztésre eddig mintegy 70 millió forintot fordítottak. A felújítás során az épület belső tere teljesen megújul. Új falakat emelnek, korszerűsítik az alapot és a szigetelést is. A cél, hogy a település korszerű egészségügyi központot kapjon. A tervek szerint az intézmények ősszel költözhetnek vissza a megújult épületbe. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét változékonyabb időjárás körvonalazódik térségünkben. A napsütés mellett gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők is az égen. Időnként záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Nem egész napos esőre kell készülni, inkább gyorsan átvonuló csapadékgócok érkezhetnek. A szél több alkalommal megélénkülhet, főként záporok környezetében erősebb lökések is előfordulhatnak. A reggelek már enyhébbek lesznek,

0: legismertebb búvárcsaja.
1: A világ legismertebb.
2: Kimondom életemben először, hogy a világ örökös világranglista első helyén vagyok a világon.
1: Wow, ugye 105 méteres csúcs lefelé, 3,5 perc, majdnem 4 perc az a lefelé és a fölfelé út, és hogy ott tartottunk, hogy lent mi történik, megvan a fordulópont, a fizikai tünetek megvannak, az agyi tünetek ugye működnek, rekeszizom görcsöl, elindulsz visszafelé. Az már
3: egy kérdés, bocsánat, igen? Mit hallasz itt? Tehát, hogy most már látjuk, hogy mit nem látsz, de hogy, vagy halljuk, hogy mit nem látsz, de hogy milyen érzék ilyenkor a füledben, hogy így feszít, hogy a szívdobogásodat hallod, vagy...
2: Nem, egyébként ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam sosem. Hát nem tudom, én biztos a felét hallom mindennek, mint amit másunk, mert a jobb fülemre süket vagyok amúgy, de igazából semmi extrát nem hallasz, mint amikor beleteszed a fejed a tengerbe. Tehát ezt az alaptenger zúgást hallod, viszont annyira befelé fókuszálsz, hogy nem fogod föl gyakorlatilag,
0: de ahogy van hallucinációd, ahogy elmesélted az előbb, hogy volt úgy hangokat is, hogy gyere föl!
2: Olyan például szokott lenni, hogy teljesen random zene megjelenik a fejemben. Tehát aha. Zene, bármilyen zenének valamelyik dallama részlete, és akkor volt olyan, hogy fölfelé úton például is kezdtem gondolkozni azon, hogy ez most honnan jött. Hogy mostanában nem hallottam.
3: Random el szoktuk tárolni, és akkor felszabadult egy fájl.
2: Igen, valószínűleg igen.
1: Nagyon szép maga a mozdulatsor, de hogy közben meg ebben borzasztó fegyelem van. Tehát itt a pulzuskontrolltól kezdve a testtudatig, a gondolatok fegyelmezésében mindenben van. Amikor nézem, én azon gondolkozom, hogy mennyire könnyednek tűnik, hogy milyen begyakorolt a mozdulatsor, hogy milyen nyugodt, hogy milyen lassú. De közben belül azért valószínűleg azért ez egy nagy harc, de kívülről, amit látsz, amikor ők merülnek, az valami egészen ilyen zenszerű tényleg. Nagyon könnyed, nagyon kecses, fordul visszafele, ugyanaz a mozdulatsor, és ilyen nagyon, nagyon szépen, nagyon könnyedén. Melyik a nehezebb, a visszafele jövő út?
2: Mentálisan a visszafele egy picit könnyebb, mert szerintem igen, mert akkor már tehát akkor már megcsináltad a célmelységet, remélhetőleg a cetli az valahol valamelyik tépőzáron ott van rajtad, amit majd be kell mutatni a bírónak a felszínen, és a visszafele út, akkor már tudsz arra gondolni, hogy most már csak ennyi van.
1: Azt tehát, érzed 80-on, hogy meg lesz, vagy érzed, hogy elrontottad?
2: Általában igen. Igen. Aztán nyilván ez be tud ütni, hogy 20 méteren elájulsz, tehát hogy azért ez nyilván sosem szabad semmit biztosra venni, de úgy, én azt gondolom, hogy nagyjából ebből azért tisztában vagy önmagaddal, hogy ilyen állapotban
1: az
2: vagy.
1: Az ájulásnál van egy pont, mint az altatásnál, hogy érzed, hogy most kicsekkolsz? Vagy úgy ájulsz, hogy nem emlékeztem, hogy elájultam?
2: Mind a kettő van, igen. Van olyan is, amikor kicsekkolsz, egyébként pont így szoktunk mondani is, hogy elkezded érezni, hogy veszted a kontrollt.
1: Tehát esik szét a mozdulat.
2: Igen, és mint amikor nagyon hirtelen nagyon berúgsz, mesélték, szétese. Hogy milyen, aha. Igen, és hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod kontrollálni a mozdulatot, és ez kívülről is annyira idézőjelben gyönyörűen látszik, hogy mikor van az a pont, amikor az ember elkezd kiesni.
1: De ott már vannak, tehát 50-en, vagy 40-en, vagy 30-tól már vannak
2: 40-en, is. Igen, az összes hivatalos versenyen 40 méteren találkozol az első safety búvárral.
0: Aki szintén szabad tűzös.
2: Igen, így van. Nem, igen, mindenki. Szabad,
1: tudják, hogy jössz föl, és akkor ő elindul lefelé, és megvár.
2: Nagyjából tudják, hogy mikor, hány, ugye szonárral folyamatosan követnek, nagy világversenyeken kamera is megy le melletted, és tudják, hogy hol jársz körülbelül, és tudják azt is, hogy fentről az első safety búvárnak mikor kell elindulni, hogy ti pont 40
1: aha, és ott, ha bármi van, onnan már ő fölhoz.
2: Onnan már ő fölhoz. Aztán 30 méteren jön még egy, 20 méteren még egy, és a végén már hárman kísérnek föl az utolsó.
1: Milyen, az egyébként nagyon szép, mikor nem nyúlnak hozzá, te már tudod, hogy meg vagy, jössz föl, és csak így kísérnek fölfelé, mert ott van még ugye egy mozdulatsor, amit meg kell csinálni. Jelenni, csipet levenni, az nagyon szép, és mint a vadászgépek tudod, így mennek veled föl, az brutál jól néz ki.
3: És milyen érzés az első levegővétel?
2: Hát ha emlékszel rá, akkor jó, igen. Akkor marha jó. Hát ott nagyon-nagyon arra kell koncentrálni az első 10-15 másodperc. Ugye 15 másodperced van arra, miután az orrod szád kiért a vízfelszínre, 15 másodperced van, hogy bemutasd azt a protokollt, ami áll egy
1: jel,
2: kézmozdulat.
1: Csipesz, jel, és mondani kell, hogy jól vagy. Igen, van egy, igen. És ez nem mindegy, milyen sorrendben, nem?
2: Van, ha mondjuk összekevered a kettőt, és mondjuk először veszed le a csipeszt, utána azt mondod, hogy I'm okay, és utólag mutatod a jelet, bukta.
1: Ennek van egy sorrendje, hogy hogy mi a csipesz, mi a múlt, hogy mondod, így van.
2: Tehát először felbukkansz, nyilván veszel egy pár levegőt, hogy képbe kerülj, mutatod az oké jelet a kezeddel, lehúzod a csipeszt, és azt mondod, hogy I'm okay.
1: És ha ezt, igen, láttam, hogy csak elrontja.
0: Összekeverted, akkor kész a 105.
2: És össze is kevertem most, most, hogy belegondolok, nem, először veszed le a csipeszt, utána az okéjjel, és utána mondod, hogy ám oké.
1: Én láttam olyan videót, hogy elrontja a csaj, és kiabálják neki, hogy csipesz, csipesz, csipesz, jel, jel, jel, mond, mond, mond, és a csaj meg van zavarodik a finisről, elrontja, és neki sem tudja elfogni, piros kártya, vagy igen, nem tudom, piros lapot kap, és rosszul, rossz volt a során, és a csaj összetörve, hogy mondja, nem visz egy százszor begyakorolt mozdulat.
0: Volt, érted?
1: Igen, és megúszod. De ott már valószínűleg nem rontasz azért világcsúcson,
2: hát,
1: nem?
2: Hát simán ronthatsz, mert egyébként tudsz olyan hipoxiás állapotba kerül.

0: ülni, hogy ezzel is, ez az a, egyébként hülyeségnek tűnik, amúgy meg sokszor egyébként hülyeség is ez a szabály, de hogy ez az a célja, hogy a bíró 100%-osan meggyőződjön arról, hogy te képben vagy, és te tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy mikor milyen sorrendben mit kell
1: csinálni. Nehogy valaki akarat ellenére búvárkodjon 105 métert.
2: Igen,
1: készítették.
2: Igen. Ez most egy megdönthető, amit te megdöntöttél, vagy beállítottál, vagy most ezzel biztonságban, hogy nincs a környéken senki, aki ezt mondjuk megúszná csajként 105 méter lefele?
0: Hát most per pillanat nem
2: nagyon
0: látom,
2: van a horizonton.
0: De hogy ezt én viszonylag hamar, hát nem viszonylag hamar, mert azért még van egy-két szám, amiben szeretnék most előrébb haladni, de hogy azért ezt szeretném letolni még.
2: És ezt te döntöd el, hogy bocsánat, hogy mikor, hol? Tehát azt mondtad, hogy holnap 108 Fülöp-sziget, akkor berakják neked a kötelet, 108 és mehetsz?
0: Hát egy olyan rendezésű verseny kell hozzá, ami világbajnoki státuszú. Vagy világranglista, nem világranglista, világcsúcs státuszú verseny, tehát ennek megvannak a szabályai, hogy mi kell ahhoz, hogy egy hivatalos legyen egy ilyen merülés.
2: És mi a méter a 105 után, mi a kövi?
0: Hát meglátjuk, mert a 106-107, de hogy...
2: Jó, itt már 110. méterenkénti haladás van nagyjából?
0: Hát te döntöd el, csinálhatok akár egyből 110-et is, hogyha azt érzem, hogy én arra most azonnal képes lennék, de hát meglátjuk.
1: Az első kérdésem, hogy amikor már lejeleltél, minden megvan, hogy egy cigire azért gondolom rágyújtasztam.
2: Egy óriási havarna szivar azért. Kubai szivar belefér.
1: Már megnyújtják neked ide kint vagy.
0: A cigit és a viszkit a kezembe adják.
2: Egy jó proszekó mindig lecsúszik.
1: Csak az izgalomra, ijegységre. Hogy ilyenkor utána mi a rehabilitáció? Hogy ugyanúgy, tehát mint ami sem történt volna, vagy megviseli a testedet, vagy ilyenkor felszabadul valami iszonyatos örömhormon, mi történik benned?
0: Hát leginkább mentálisan megterhelő, ez a neurológiai rendszernek, az idegrendszernek a legmegterhelőbb. Nyilván ehhez kell az, hogy fizikailag jól legyél, tehát hogyha fizikailag gyenge vagy nem vagy olyan csúcsponton éppen, akkor az is tovább tart, hogy kipihent, de hogy 2-3 napot szoktak mondani minimum egy mélyebb merülés után, amíg az idegrendszered is túl feldolgozza azt, hogy most ez
2: hogy
0: mi történt, hogy nem vettem
2: ez egy jó nagy sok a szervezetnek, igen. Meg az idegrendszernek.
3: Igen. Jó az edzőtábor, hétfőn merülsz egyet, a következő csütörtökön.
1: Szerdán sírsz egész nap, aztán csütörtökön merülsz.
2: A pasik milyen mélyen vannak? Náluk mi a rekord? Mennyi
0: hát,
2: választ el?
0: Náluk ugyanebben a számban, amiben én most a 105-öt csináltam, 137 méter
2: azt a
0: világrekord, ezt pont most csinálta a Petár egyébként a Fülöp-szigeten, aki ugyanezen a versenyen.
2: És az utánad jövő csaj mennyivel van mögötted nagyjából?
0: 104, ő most 100. Azért választottam a 105-öt.
2: Az belátható.
1: Seggedben vannak.
2: Azt hittem, hogy egy 89.
0: Hát ő most, ha jól tudom, ő most a monóra edz nagyon.
1: A mononukleózisra?
0: Igen. Az egyben úszony, a delfin úszonyos.
2: Lefele.
0: Igen. Úgyhogy egyébként ő is tartja benne a világcsúcsot 123 méterrel, azt hiszem. Úgyhogy...
3: És aha. Akkor nyilván ezt akarod megdönteni, amikor
0: hát
3: mondtad, hogy...
0: Hát majd nem, most egyelőre azzal kell küzdenem, hogy ezt a nitrogén narkózist, ezt megszokjam.
1: És erre hogy lehet gyakorolni? Van úgy, hogy otthon nitrogén narkózol, hogy egy kicsit
0: kényebb legyen? Például csináltunk olyan edzést, mikor kiderült, hogy ez engem így meg tud ütni, akkor csináltunk utána egy olyan edzést, hogy lementem 90 méterre, és 90 méteren 1 perc, 4 másodpercet ott lógtam. Uh-huh. Mondanám a levegőbe, de hogy a kötél végén, úgyhogy nem csináltam semmit, hogy egy picit azért 90 méteren már 10 bár nyomás van, és ott is már elég csúnyán meg tud ütni ez a nitrogén.
2: Na de az mi garantálja, hogy nincs ott veled senki, hogy te nem indulsz el felszabadulva lefelé, mert annyira betépsz a nitrogén narkózist, hogy effektív az, hogy és még megyek lejjebb. Hát ugye vannak ilyen búvárok is, akik 40-en megkapják, leoldják a cuccot, és elindul lefelé, mert megbolondul az agya. Tehát, hogy...
0: Hát az igen, mondjuk ha leoldod, az gáz, de hogy hozzá vagyunk kötve nyilván egy karabinerrel a kötélhez, úgyhogy nem tudsz csak úgy elúszkálni, hanem egy 1 méter 20 centis drót vagy kötéllel, igen, oda vagy kötve.
2: De felhúzni nem tudnak. Tehát,
0: de fel tudnak húzni, úgy van kialakítva a rendszer, hogy van egy ellensúly a kötélnek a másik végén, és hogyha valami gáz van, és látják a szonáron vagy a kamerán, hogy nem mozdulsz, nyilván kivéve azt ezt az utolsó edzést, amit mondtam most, hogy
2: ott meg volt
0: beszélve,
2: percet.
0: Hogy aha. Egy percet ott lógok, akkor azt a súlyt belökik a víz másik oldalán, és illetve tudnak még húzni is rajta kézzel, és akkor felhúznak ennél a kötélnél.
2: Aha. Tehát lemész azért, hogy szokd a nitrogén narkózis igen. állapot. Tehát igen. Hozzászoktasd az agyadat, meg a szervezetedet igen. ahhoz, hogy ez milyen betépve lenni a nitrogéntől.
0: Igen. Igen.
2: Aha.
3: Jó egyébként?
0: Úgy belülről azt érzed, hogy jó, aztán kívülről látod magad a felvételen, és azt mondod, hogy atya úristen. Tehát én például jöttem fölfelé, legalábbis azt hittem, meggyőződésem volt, hogy jövök fölfelé, és egy helyben huszonyoztam. És le kellett jönni a safety búvárnak, értem, mert látta, hogy...
2: Ott kavírnyászol valamit. Nem nagyon haladsz. Te meg azt hitted, hogy baromira nyomod fölfele.
0: Én meggyőződésem volt, hogy hasítok fölfele.
2: És...
1: És te miért nem jelentkeztél az űrprogramba amúgy? Mert hogy ezzel a fizikummal, meg ezekkel az adottságokkal...
3: Nem felfele akar menni le.
1: Igen, de neked ilyen mindent ki kell próbálnod, amit szerintem, mert ez egy nagyon különleges adottság. Azért ez kevés embernek adatik meg. Hogy van még benne ilyen extrém terved?
0: Hát, biztos, egy csomó hülyeséget kipróbáltam, mert biztos nyitott lennék más hülyeségekre is, de egyelőre kevés a víz a világűrben, úgyhogy még annyira nem
1: dolgozunk
0: fogott
1: rajta.
0: Meg
2: Egészen elképesztő. Szponzorok, közvetítés, pénz az van benne ebben a sportágban?
0: Hát egyébként lenne, meg külföldön van is. Itt.
2: Aha.
0: Itthon szponzor az nagyon nagy igény volna rá, hogy szoktuk mondani, de hogy főleg így, hogy elvesztettem a munkahelyem is.
2: Emiatt? Úgy,
1: nem tudta felvenni a telefont.
2: Valahogy ez a franciligeteki dolog, ez nem jött, ez onnan nem tudta bejárni a munkahelyet.
1: Homofizó volt, és sőt, hogy 105 méteren ők.
2: Kényesen érintett őket, hogy 3 hetet a Fülöp-szigeteki edzőtáborban vagy.
3: És kirúgtak? De egy világbajnokot? Hát azért hello.
0: Hát most, ha én abszolút azt a részét megértem, hogy így is nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az elmúlt egy évben úgy edzettem, hogy elengedtek edzőtáborba ide-oda. Tehát, hogy én meg tudom érteni, nyilván az ő szempontjukból én egy haszontalan valaki vagyok, mert nagyon büszkék rám, meg szerettek, de hogy egyébként...
1: Mivel
0: meg...
1: foglalkoztál?
0: Én SAP tanácsadó voltam.
1: Az SAP-tól rúgtak ki?
0: Hát SAP termékeket forgalmaztunk, de nem az SAP cégnél.
1: Ott volt az a nagy buli, most meg kivágjuk az a nagy buli tavajával, hogy törpékre a hátuljára szívták a kokait. Az még oké volt, de ez azért ezt állít meghúzzuk alatt.
2: Ami érdekelne még, és amiről nem beszéltünk, hogy a pánikról mesélj már egy kicsit, és a pánik leküzdéséről. Ez egy izgalmas dolog azért a 80-100 méterem.
3: Nyelési nehézségekkel küzdködnek.
2: Mióta tudom a GGMC-t, és már megnyugodtam.
0: Igen, ezt
2: már megterülök. Az, hogy történik agyban? Mert ugye itt a fizikai tünetekről beszéltünk, a rekeszizmokról beszéltünk, a gondolatokról igen, de amikor elindul, vagy ne adj Isten beüt, volt már neked ilyen helyzet? És ezt megtanulni, legyőzni, kontrollálni, kézben tartani magát a pánikot, vagy a halálfélelmet? Ami bármikor megjelenhet, nem?
0: Igen, ez egy olyan dolog, amiről sose tudod, hogy ha felbukkan egyáltalán, akkor mikor, milyen helyzetben fog felbukkanni. Nekem még soha nem éreztem azt, hogy olyan pánikba kerültem volna, hogy ne tudtam volna úrrá lenni rajta. Nyilván egyfajta pániknak hívhatjuk azt is, amikor elindulsz lefelé, és mondjuk érzed, hogy nem szólal meg az órád. És felfogod, hogy most úgy kell lemenned 105 méterre, hogy egyébként
2: hogy nincs
0: semmiféle
2: meg a segítség.
0: Fingod nincs róla, hogy éppen hol vagy. Tehát, hogy ez is lehet egy ilyen mikro pánikszerű valami, hívhatjuk így, de hogy azonnal a listán a következő pontra át kell ugrani, és azonnal azzal kell elkezdeni foglalkozni, hogy akkor mit csinálok.
2: Tehát,
0: hogy nincs az porondon, hogy...
2: Megjelenhet, de hogy egy borzasztó mentális munkával ez egyfajta karban tartás annak, hogy nem hagyod uralkodni, sem fizikailag,
0: igen,
2: sem lelkileg, sem gondolatban.
0: Aha. Nincs olyan opció.
2: Iszonyat koncentráltság az érez közben, nem?
0: Igen. Hát valószínűleg emiatt is az idegrendszer nagyon elfárad egy ilyen merülés után.
1: Ezt honnan érzed, hogy elfáradt az idegrendszered? Vagy vannak ilyen fizikai tünetei?
0: Hát fizikailag is nyilván valamennyire fáradt vagy, de ilyen kifacsart zokni vagy utána egy kicsit. Tehát, hogy nincs kedved beszélgetni, nincs kedved, tehát, hogy egy picit olyan ilyen átvisz.
2: Túlélőbe kapcsolsz kicsit.
3: Te adás után, hogy fekszel a kanapén.
2: Ahogy megülsz reggel 6 órakor, nincs kedved beszélgetni, senkire szóljon hozzá.
1: A kobuda felé, mindig ez van. Ez van. De letolsz egy jó fellépést, ugyanezt leülök, és akkor tudod, hogy nem lehet
2: sebezhető, kapcsolódni. Vagy senki ne szóljon hozzá, mindenet igen. Pihen. Mert az idegrendszered túlterhelődött, borzasztó.
1: Plusz, hogy hát nekem Balázsak együtt dolgozom,
2: ami
1: 108 méternek felel meg, ha engem kérdezel.
2: Naponta.
1: Igen, minden nap. Így van.
2: Igen, hát azért ez egészen elképesztő. De akkor ez tényleg maga a testkontroll, meg maga az elmekontroll. Ez a sport, ez erről szól,
0: ez,
2: nem?
0: Igen.
2: Amellett, hogy nyilván tüdőkapacitás és fizikai határok közben azért ez egy elképesztő nagy meditáció is.
0: Hát ebben. Az, hogy nem engedsz meg magadnak dolgokat. Tehát, hogy amit a tested meg az elméd követel tőled, és azt tudod mondani, hogy nem jövök föl.
1: Hát ez nekem nem megy, mert a legkisebb dolgokra se tudok nemet mondani.
2: Sajtunk el.
3: Balatonszerep. Két
2: Balatonszerep.
1: Borzasztó döntés lenne.
2: Hú, nagyon izgi. Mi most a következő edzőtábor, és utána akkor lejjebb tolod? Vagy mi a következő lépcsőfok?
0: Hát attól függetlenül, hogy idén most azt beszéltünk meg, hogy idén inkább a mélységre koncentrálok, de hogy egyébként június első hetében itt Budapesten rendezik a medencés világbajnokságot a Duna
2: Arénában.
0: Megnézem, hogy mi a helyzet.
1: Megy bántani a többieket
0: szerintem.
2: Ezt a saját magad megdöntés a cél akkor valójában.
0: Igen.
2: Aha.
0: Igen, most igazából Biffinnel tervezek valamit.
1: És nem akarsz így vállalkozni? Ilyen bányatavak felderítése, csak így szabad tüdővel tudod.
0: Hogy az egyik volt kollégám mondta pont tavaly, hogy elmentek vitorlázni 7-8-on, és így beesett a nem tudom kinek a nagyon drága napszemüvege, és lemérték a szonárral a vitorláson, hogy 16 méter volt, és senki nem ment leérte, és ott kellett hagyni a napszemüveget. Úgyhogy lehet, hogy indítanom kéne ilyen vállalkozást, hogy összeszedem.
1: Kapnak is van egy drónja, még ott a siófoki kikötőben, csak mondom, hogy...
2: Fölhozott szabad tüdővel. Balatoni keresén vagy bérelhető. Ott üldögesz egy napfagyon egész drágaságom, jugorjon már földvára, beesett a gyereknek itt az aranyaklánc.
1: Ami az óriási, lenne egy kis hajója, tudod, de egy személyes.
2: Az, hogy a Balatonban jó a látótávolság, tudod, tehát ott sanszos bárütt megtalálni. Nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Egyrészt, hogy időt szántál ránk, meg hogy hazajöttél miattunk.
0: Hát köszönöm, hogy itt lehettem.
2: És nagyon drukkolunk. Nagyon menő, amit csinálsz.
0: Köszönöm
2: nagyon szépen.
0: Szépen
2: köszönjük.
1: Megyek neked safety búvának 3 literre.
0: Jó,
1: ott foglak várni. Jó, hogy a Fülöp-szigeteket bevállalom.
3: Mi már láttuk úszni vízben. Zseni.
1: Én is abban születtem.
2: Zsófi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
0: Köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyskt.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy állatotthon alapítvány. Ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Rádió 1. Yo, what's up? This is Mike Posner.
0: Csak igazi mai sláger.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma van a cöliákia világnapja. Kanizsai műterem a Néprajzi Múzeum kiállításán. Állateledelt gyűjtenek az alajvárosokban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma van a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
2: A közös étkezés az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondol ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: Zalai vonatkozás is helyet kapott a Néprajzi Múzeum időszaki tárlatán. A Vágatlanul törékeny fényképek valósága című kiállítás az 1910-es évek vidéki fotográfusait mutatja be. Köztük a nagykanizsai Matea Károly műtermét is. Az anyagot a Turi György Múzeum történésze Kunics Zsuzsa válogatta és dolgozta fel. A különlegesség, hogy eredeti vágatlan üvegnegatívokat láthat a közönség, amelyek a portrékon túl a műtermi környezet részleteit is megőrizték. A kiállítás július elejéig látogatható Budapesten, tudta meg a Zalakocka. Ismét Mancs a bajban címmel adománygyűjtő akció zajlik Zalában. A vásárlók ezen a hétvégén kutya és macska eledellel segíthetik az állatokat és az őket gondozó szervezetek munkáját. Az adományokat ma is és holnap is várják a szervezők Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen. Közleményük szerint a felajánlásokat a Bársonytalp Zala Egyesület, az Élettér Állat és Természetvédő Szervezet, valamint az Elizabeth Menedék kapja. Közlekedésbiztonsági versenyeken mérték össze tudásukat az zalai általános iskolások az Alsóerdei Sport és Élményparkban. A diákok kressztesztet töltöttek ki, valamint ügyességi pályán és szabályossági versenyen is bizonyítottak. A megmérettetés tétje az országos döntőbe jutás volt, írja az AOL. Május közepén változékony, de egyre enyhébb időjárásra készülhetünk térségünkben. Gyakran kisüthet a nap, ugyanakkor mellette több alkalommal megnövekszik majd a felhőzet. Délutánonként elszórtan záporok és kisebb zivatarok kialakulására is van esély. A hőmérséklet napközben többnyire 18 és 21 fok között alakulhat. A hajnalok már kevésbé lesznek hidegek, többfelé 10 fok körül maradhat a levegő. A légmozgás időnként élénk lehet, főként az északnyugati szél erősödhet meg.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Hey, és itt vagyunk! Azt a sikítást nézd meg!
5: Nem lesz fotó.
4: Mekkorára tudod nyitni a szádat? Neked kellett volna az evőverset csinálni. Hát az első sorban.
5: Nekem?
4: A hölgynek ott melletted, aki a fotót kérte. Ott van a karás.
5: Hello?
6: Van.
4: Ott van a karás, azt látom. Te innen segít neki.
5: Mit akarsz? Nagy, azt mondta a Balázs, hogy van a karás.
6: Van már minden.
4: Egy fotó? De nézd!
5: Megvan már minden.
6: Egy porralatot hozzá valaki,
7: csinálhatunk még egy képet, Balázs.
4: Tessék?
7: Csinálhatunk még egy képet.
4: Na ne csináld.
7: Gyere!
4: Igen,
5: már csináltál vele?
7: Egyet, de a barátnőm nem.
4: Szegény. Ízik közöttünk a levegő, úgy érzem, hogy azt
8: a mindenségnek. Etó Hotelben szükség lesz a biztonságiakra, mert...
4: Igen.
7: Dolgoznék még mindig Győrbe.
4: Már hol dolgozol? Kirúgtak?
7: Mosó-Magyaróváron.
4: Hát mi is, ez nem jó?
8: Óvár.
4: Ez nem oké? Óvári vagy?
7: De, csak hát könnyebb lenne, nem?
4: Micsoda, ha itt dolgoznál Győrbe? Ja, hogy akkor este szabad lennél, arra gondolsz? Aha, picit rámerül szalázó, de oké, lehet ezt így csinálni.
5: Konkrét céljaim vannak.
4: Most minek lopjuk az időt, nem? Tehát most érted? Hát most hova szó? Nincs időben, meghalunk nem sokára.
8: Én ezt a módszert felismerem, navos.
5: Nyomulós. Igen, ezt egyébként te tényleg be kéne vezetni, hogy bizonyos kor után már most mit? Kérdezz meg, hogy
4: ennyi.
5: Mi? Ugye? Az gyerünk.
4: Mit csinálsz este? Igen, te is.
5: Mehetünk, de nem.
4: Megyünk, ne húzzuk az időt. Meghalunk holnap, ma még legyünk egymásé.
7: Motorozol meg minden, tessék? Tudod, motorozol meg minden, ki tudja.
4: Előbb-utóbb meghalsz, köszönöm a jó kívánságokat, hát rendes vagy, motorozol, ki
8: meg
4: tudja.
8: Meg az a sok kreatív, ki tudja, mit csinál veled.
4: Még előbb-utóbb elütnek, hát még akkor előtte éljünk a mának. És mit dolgozol a tóváról, mit csinálsz?
7: Pincér vagyok.
4: Azt a mindenit, igen?
5: Ott itt maradtál, nem jársz ki Ausztriába? Nem. Jó a lóvé azért?
7: Ja.
4: Gyerekek, hát azért, na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Na, milyen napom van ma? Hát ki ünnepli ma a születésnapját, halljuk a hangot? Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös, gyűri kis ünneplése.
5: Júj, de szép torta!
4: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. A 63. születésnapon.
5: Nagyon köszönöm, hogy megjegyezted!
4: Boldog születésnapot, Feri!
5: Nagyon köszönjük! Nagyon szép arany motor van a tortámon. Milyen ízű?
4: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az a dal, amit nem lehet elénekelni.
5: Happy birthday!
4: Mikor jön? Fújj de, Feri, fújj de!
5: Nem lehet, hülye vagy!
4: Ja, ezt nem lehet elfújni.
5: Most
4: na, refré, gyerekek!
5: Én!
4: Happy birthday!
5: Kiégett az ingem!
4: Happy birthday, Feri!
5: Ez az.
4: Mostantól kezdve...
5: Bácsinak szólítasz.
4: A bácsi megszólítás jár a Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
8: Harap bele, Feri!
4: Így van.
8: Gyerünk az oldalába.
4: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek. De nem ér azt mondani, amit az előző hallgató mondott, ki kell találni mindig valami újat,
8: és
4: jó?
8: És kerüljük a prostatával kapcsolatos témákat.
5: Nem, ne kerüljük!
4: Kerüljük a prostatával, a végelgyengüléssel kapcsolatos dolgokat, a halállal kapcsolatos dolgokat, mert ugye hát már befordult a sarkon, így a 64. születésnapodon, Ferenc.
5: A következő 65.
4: 65. születésnap, így van. Úgyhogy itt a hölgy az első sorban, itt, aki az előbb beszélt, hogy egy jó kívánságot lehet Ferinek. Mit kívánnál? Hogy tiszta szívből, őszintén, nem ilyen, hogy boldog születésnap, meg jó egészséget, hagyjuk a közéget. Egy dolgot kívánsz, mit kívánnál?
5: Mondd azt, amit Balázsnak mondanál. Na? Én megértem a szerelmet.
4: Hosszú szerelmes éjszakákat, átszeretkezett hajnalokat.
8: Erősebb fogzománcot.
4: Kevesebb szuvasfogat.
5: Nagyon jó, amit... jó inkontinencia bekejtel.
4: Mi egy jó kívánságot lehet, mostantól ezzel mindenki mond egy
7: nem
4: jó kívánságot.
7: Gondolkoztam ezen.
4: Ez a kívánságot
5: Ferinek. Gondolkozni kell, drágám, az nagy baj.
9: Sok százezer kilométer, balesetmentes kilométer.
4: Hova, honnan jöttél? Az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet. Ezt elhiszed, ilyen kívánság.
5: Várjál már, ő a polgi haverja.
4: Balesetmentes közlekedést kívánunk, itt a szárnak egy gyerekek.
5: Na jó, te is kívánhat.
10: Ugyanezt akartam mondani.
5: Hagyjad már!
11: Máté vagyok, és igen. Michelin csillagot.
4: Michelin csillagot!
5: De drága vagy!
7: Figyelj!
4: Ettél már Feriné, hát attól nagyon messze van.
5: Nem is bizonyám! Hát nem is kell.
8: Figyelj, arany már hamarabb össze fog jönni.
4: De ez egy jó kívánság volt. Kicsit gondolkoztál, kicsit jó. Kinek van mi kívánsága?
8: De nem kell ilyen irracionális legyen. Tehát egy plusz egy centit meg...
4: Gyere közelebb, itt egy szemüveges hölgy, barna szemüvegbe. Ketten is érkezik.
5: Ő nagyon jót fog mondani.
4: Jön a kívánság. Figyelj, igen.
10: Dúshaja csokáig, a füled érjen bokáig.
4: Azt a mindenit, de ki találtad ezt? Dúshaja csokáig, füled érjen bokáig. Jó, várjál, ott még egy barna napszövegben lány, te még neked volt egy kívánságot? Hol van? Ott, gyere, egy kívánság. Igen? Te kis túlvezérel, gyere
5: na,
4: ide.
5: Gyere.
4: Ott, picit.
5: Nézd, igen, a barátnője súgja, miért nem mondod te?
4: Már kaptál fotót, mindent kaptál.
7: Jó, én a Balázs kedvenc zöld turmixát kívánom neked.
4: A Balázs kedvencőt, amitől fostam egy hétig, ez
5: igen,
4: az?
5: Igen, szerintem tényleg? Igen.
4: Hát haver, nagyon ezt megcsinálom neked, a trojtosra fosod a budit egy hétig a motorozás alatt, úgyhogy...
5: Na mondjad, kicsim, de mit kívánsz
4: mi a kívánság?
12: Ingedet összene piszkolja.
4: Jaj, de
5: nagyon kedves vagy, hát igen. Ez az ünneplő, ezt minden évben egyszer veszem föl május 11-én.
4: Milyen durva van az, inkább ismerd el végre, hogy te vagy az apukám.
5: Az jó sikerült gyerek, szívesen vállalom.
4: Mi a kívánság?
10: Sziasztok, ne legyen lyukas a gumi, se így, se úgy.
4: ez gyerekek, komolyan mondom.
5: És rejtett üzenettel, érted, meg van csinálva.
4: Mi van veletek, győriek? Azt kívántok, amit akartok, és azt kívánjátok, hogy ne legyen lyukas a gumi egy 53 éves embernek, hát nem is szexel már. Nincs veszélybe.
5: Honnan tudod te ezt? Beszéltem éjszaka álmomban?
4: Morogtál álmomban.
8: Lelkezés közben furcsán jött ki.
4: Na jól van, gyerekek, hírajátékunk jön közben akkor?
5: Akkor gyerünk.
4: Hírajátékunkhoz. Üljél nyugodtan, nem mozdul, intézem. Maradjál, az, érezd, dapozzál, figyelj, intézzük,
8: amúgy most
4: nem
8: pont mozdul. Ezt a 15 perc D-vitamint szedem össze, amire szüksége van a bőrömnek.
4: Azért, napozgassál, hogy
8: hány faktoros napvédőt kellett volna felkennem, de semmi nincs rajtam, úgyhogy ez bukta.
4: Igen.
8: Elmondanám nektek, hogy... hogy Feri most kín van köztetek, tehát ez azt jelenti, hogy akkor lehet ölelkezni.
5: Ha így van, tehát... és lesz.
4: Kelj fel és járni. Ja, te gyerek vagy, nem tudsz. Jól van. Te még csecsemő vagy, nem tudsz járni. Jól
5: mi
4: van, oké. Okay.
5: Várj, mi ez, mondja?
13: Pálinka.
5: Körtepálinka.
4: És ezt Feri, én is ittam belőle.
5: Te fontad
4: be. Vigyázz, mert nem látok azóta, csak mondom, hogy mindenkit lemérgez a csávó.
5: Tudod, én évek óta nem ittam alkoholt.
13: Akkor jó.
4: Egyébként nagyon finom.
13: Ezt kívánom színapodra.
4: Feri, egyébként elmondom, hogy jó a pálinkája, itt a melegyet.
5: Én tulajdonképpen szoktam néha inni. Tényleg, de tényleg jó, mert pálinkából azért annyira mellék ki az, aki már ivott nagyon rosszat.
8: Feri, 56 éves vagy, ugye? Nincs mit veszítened.
4: Kocincsál már egyet, Feri, jó, tényleg, ne legyél puha. Én már leteszteltem, mondom, mert ittam egyet, tényleg rendben van.
5: Boldog, boldog, boldog.
4: Annyi, hogy a fél szememre nem látok azóta, de teljesen
5: te vagy a Márk? Nagyon jó.
8: Amíg Feri megisz, elmesél neked Balázs.
4: Igen.
8: Fogod szeretni.
5: Isteni.
8: Tényleg jó egyébként. Új Facebook csoportot.
4: Igen.
5: Nem, tényleg jó pálinka.
8: A nyestel küzdők Facebook csoportját találtam
4: meg. A nyestel küzdők Facebook csoportja?
8: A nyestel küzdők.
4: És az micsoda? Ott mi
8: ez
4: történik?
8: Ez egy egészen nagy Facebook csoport, ahol az emberek megosztják a problémájukat a beköltöző, rátörő nyestekkel. És kiderült, hogy a nyestek a kocsi tetején lévő rövid ilyen antennákat arra használják, hogy... hát megpocsékolják őket.
4: Az antennákat?
8: Azt a picit.
4: Meg a szigetelés, megeszik az autódat alulra, megrágják.
8: Igen, de oda mennek este, a kamerák felvételei ott vannak ki a Facebook csoportban, de mennek és a kis fenekük hozzátörgölik, megpocsékolják, és utána pedig elhagyják a helyet, de hogyha jó volt, akkor visszamennek utána minden este csak oda, hogy elvégezzék.
4: Hogy szeretkezzenek az antennával.
5: Egy antennát nem lehet megpocsékolni. De
4: nem magas az inger küszöb de, azért figyelj, a nyesteknél.
8: Figyelj, és ezen felül van még hobbiuk is a nyesteknek. Igen? Tegnap előkerült egy nyest, aki egy szál kolbászt. Most figyelj, egy szál kolbászt és egy szelet kenyeret bevitt a motorház tető alá, és begyűrkötte a motor.
4: Persze, és cilinderbe volt, és elszívott egy szivar. Hagyjál már, olyan csoportokat olvasol, olyan csoportokat olvasol.
8: Mutatom a képeket arról, hogy egy szál kolbászt vesznek ki, és konkrétan az, hogy talált valahol nyest egy szál kolbászt, és bedugta a motorba.
4: Igen, iszonyat károkat okoznak, megrágják a kocsit alulról, és azt szokták csinálni, hogy kiraknak egy üveget a motorház tetőre, vagy fölül a kocsinak a tetejére, mert az üveg, ahogy megcsillan, attól elvileg fél a nyest. Én fél évig pakoltam üveget a kocsimra, mert elolvastam egy ilyen csoportba, hogy rakjak. Tényleg ott a kolbász. Még tényleg ott a kolbász.
8: De ezt betette valaki. Egy full szál kolbász.
4: Begyűrte alulról, várjál, alulról van. Tehát begyűrte alulról.
5: Na most a vizes üveg csillogására csak egy-egy ilyen kivezető kérdésem hagy legyen.
8: Igen.
5: Éjszaka mitől csillog?
4: Ebben nem gondoltam bele, csak kiraktam az üveget fél évig.
8: A holdfény.
4: A holdfénytől. Mert azt mondta valaki, és figyelj, az egész ház, egy társasházban laktam, mindenki üveget pakolt a kocsijára, egy üveget leraktuk, egyébként egy sötét garázsban.
8: Mennyi volt nem... az összintelligencia szintjátása?
4: Hát nem volt egy okos ház, ahol 35. laktam. Tehát, hogy... és én voltam a legokosabb, várjál.
8: Előző életében alkoholista volt, és fél az üvegek.
4: Igen, igen. Traumatikus élménye van a fél literes pálinkás üvegektől, ezért
8: nem én voltam.
4: Nem én csináltam.
8: De azt mondják, hogy az a nyest, aki arra vetemedett, hogy a te cuccaidba beférkőzöl, amik hát ugye alapból szagosak.
4: Hát tehát, jó. Mondja ő, akinek ugyanolyan robbant bomba van a kocsiában, és ha hátranyul, 4 napos sajtburgerrel még simán megvacsorázik. Ugyanúgy, ahogy én, 6 napos banánokat fogyasztok a közlekedési dugóban.
8: De nincs dugóba. Is nyest a kocsimban, ezt szeretném hozzátenni.
4: Igen,
8: igen. Na mindegy, szóval, hogy most nagyon oda fog erre figyelni, rá fogok feküdni erre a dolog. Ha van valakinek nyestes történet, az nyugodtan írja meg, mert utána fogok járni. Oknyomozás.
5: Mindent a nyestekről.
8: Én leszek a nyestek trütkója.
4: Benn van valaki ebbe a csoportba? Ugye? Na, nézd meg, micsoda érdeklődés. Nézd
8: mondom,
4: meg.
8: Nyest ellen csoport, az a neve. Mi van a bajszodon, Feri? Mi az? Csoki tortát tettél?
5: Még nem. Még nem. De vitettem nektek is a nagyon finom tortámból, nincs mit.
4: Nagyon rendes. Már ilyen pépes egy kicsit így a korodra való tekintettel látom, hogy nem tartalmaz. Igen, igen, igen, így, már így, éreztem, hogy már nem tartalmazott túl sok ilyen grillás a tetején, meg lehet, ilyen keményebb részeket. Csak igen,
8: azt mondja, van benne egy réteg bilagit.
4: Igen. Csak hogy vigyázzunk rád, úgy láttuk a különböző rétegeket.
0: És akkor

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Indul a muzsikál az erdő. Lelki segítség a Kanizsai Kórházban. A fiatalokat is megszólítja a Göcsei Dombérozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 16-a van, szombat. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat ma kezdődik Kecskemét és Lakitelek térségében. Majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat. Mondta el Szabó Lajos erdőmérnök, a muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: Új lelki gondozói szolgáltatás indult a Kanizsai Dorottya Kórházban. A Nagykanizsai intézményben már református kórház lelkész is segíti a betegeket és hozzátartozóikat a nehéz időszakokban. A szolgáltatás célja, hogy a testi gyógyítás mellett lelki támogatást is nyújtsanak azoknak, akik beszélgetésre, meghallgatásra vagy akár közös imára vágynak. A gondozás felekezettől függetlenül mindenki számára ingyenesen elérhető. Számolt be róla az Alakocka. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei Dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét változékonyabb időjárás körvonalazódik térségünkben. A napsütés mellett gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők is az égen. Időnként záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Nem egész napos esőre kell készülni, inkább gyorsan átvonuló csapadékgócok érkezhetnek. A szél több alkalommal megélénkülhet, főként záporok környezetében erősebb lökések is előfordulhatnak. A reggelek már enyhébbek lesznek, általában 9-11 fok körül alakulhat a minimum hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék

0: De várjál, valami van Sopronnal, mert valaki tegnap, vagy egy hallgatónk, vagy talán Gábor, vagy nem is tudom, de megállapított, hogy bármikor jöttünk Sopronba az utóbbi évekbe, ott figyelj, ott mindig hideg volt. 3 éve voltunk itt utoljára, talán, ha jól számolunk.
1: Vagy lehet, szakadó eső?
0: Itt szakadó eső, olyan hideg, hogy megőrülsz, hát valamiért Sopronban mi nem tudunk jó időt
2: hozni. De a Volt Fesztivál is ezt tudja, azt mondják, hogy akkor mindig esik, amikor Volt Fesztivál.
0: Volt Fesztivál, és mindig hideg van? Igen.
1: Jó. Ez igaz? Ha így viselkedtek velünk, akkor nem jövünk többet.
0: Ha ezt tudjátok.
1: Ha ezt akarjátok.
0: Igen.
2: Figyelj, én már nagyon sok mindent tettem azért, ne gyertek, ezt mindig jöttök.
0: Igen, mindig. Ezzel mi van? Szeretjük a soproniakat, és ők is szeretnék minket. Egy nyakbakasztóért képes vagyok bármire. Itt vagyok kék pulóverben. Itt vagyok kék pulóverben, azt írja.
1: Na, akkor nézzük a bármit.
0: Igen, ránézve. Ránézve is
1: hiszem. Inkább hozok egy nyakbakasztót.
0: Kicsit felirreménykedett, hogy csaj vagy, de így meglátod, hogy férfi vagy, így az ott is vagyok.
1: Inkább odaadjuk.
0: Itt a nyakbakasztót.
2: Férfi vagy, és ne vagy elhanyagolható.
0: Adok kettőt.
2: Nem hívjuk fel a UFO szakértőket?
0: De, gyerekek, hát várjátok, itt komoly UFO szakértők vannak, ugyanis kiderült, hogy Denis kelenföldi, a 11. kerületben lakik, közel kelenföldhöz.
1: Mondd, hogy látta.
2: És ő már látott UFO-t, össze tudja hasonlítani az UFO-kat egymással.
0: Igen, ugye beszámoltunk itt egy nagyon fontos hírről, mi szerint kelenföld lázban ég szombat óta, ugyanis földön kívülieket láttak az égbolton. Érted? Mennyire kész lehettek ott kelenföldön. Tehát ott láttunk, ahogy írtam, ott láttok elég durvább dolgokat.
2: Mennyi ott a károsanyag kibocsátás?
0: Hát ott nagyon sok, meg a károsanyag fogyasztás is a kelenföldi pályaudvaron az aluljáróban. Ott nagyon durva dolgok történnek.
2: Elkezdett érdekelni kelenföld.
0: Igen, kelenföld nagyon jó hely. És Denis kiderült, hogy 11. kerületi. Na most kérdés, hogy otthon volt-e, bár szombat este, ugye?
2: Tudja, hogy otthon volt. Kisgyerekes apuka, mit csinált volna?
1: Föllép.
0: Hát fellép. Hát
1: ő egy népszerű művész, nem tudom, hallottál-e róla.
2: Szombatonként ritkán lépünk fel ám amúgy, inkább pénteken meg hétköznap.
0: Válogathattok?
2: Hát nem azt mondta, hogy válogathatunk, de azt
1: szombaton senki nem hívja őket, érted?
0: Szombaton nem. Na, mindjárt megkérdezzük Denis, mert itt van velünk, ami UFO szakértő. Hello Denis, jó reggelt, vagy jó délutánt, vagy szép estét. Szia Denis, ciao.
3: Idegen civilizációs űrlégkutatás adatbázis.
0: Na, mi újság van?
3: Fie... Mi a helyzet, gyerekek? Itt láttatok a szomszédba? Milyen objektumot? Hogy nézett ki? Hány órakor?
0: Mondom neked a pontos adatokat. Kelenföldön vasárnap délután láttak mozgó repülőtárgyakat a 11. kerületben, és Kelenföld fölött megerősítették olvasók, hogy valóban ott volt, nem tudják, hogy mi őrület van állítólag. Láttál-e valami szokatlant?
3: Ilyetem, hát én piacon voltam amúgy azon délután, nem volt friss az áru. Figyelj, ezt nem láttam, de én egy éve, nem, másfél éve láttam én ezt, a mai napig senki nem hiszel nekem, nem semmi, de léteznek, vannak gyerekek,
2: Denis,
3: én teljesen azóta rajta vagyok.
2: De tudod, hogy ezek téged keresnek?
3: Hát lehet amúgy, lehet, van egy kitartozásom amúgy.
0: Igen, van egy komolyabb tartozás.
2: Ott pont, ahol laksz, ott tűntek fel, ez nem lehet véletlen.
0: Igen, de várj, mit láttál másfél éve? Az mi az a sztori pontos, amit egyszer elmondott?
3: Hát jöttünk haza Makóról, fellépés volt, teltház, vastarsos, nem ez a lényeg.
1: Plusz az italok, ugye? Plusz az italok.
0: Dupla teltház, igen.
3: Ugyanígy csoki van állítani, és banánpár a feladó, de ezt most nem bevom. És figyelj, lovász bögdös, hogy nézek ott fel, ahogy a kormányt fogom, előttünk a horizonton, 1 kilométer magasan, tényleg egy lebegő tárgy. Nem repülő volt, nem volt rajta megkülönböztető jelzés. Nem, tehát,
0: de nappal látom, vagy éjszaka? Nappal vagy
3: éjszaka volt. Éjszaka, 22 óra. És az volt a durva, hogy mi mentünk a pályán, és ez a valami, ez állt. Tehát meg sem mozdult, és figyelj,
0: de tudod, hogyha te mész kocsival, akkor a repülő objektum is úgy tűnik, mintha állna, ha mondjuk egymás felé közelítetek, az állónak tűnik. Tehát, hogy ez még azért nem feltétlenül.
3: Igen, de nem volt villogás, semmilyen jelzős nem volt. Ez, az egy különbséget tudok tenni.
2: Jó, milyen színű volt?
3: Hát ilyen kék fényben úszott az alja.
1: Azok rendőrök voltak. És a teteje?
3: Azt nem láttam, a tetejét azt nem láttam.
0: Fénysugár, fényalább, bármi, ami kijött belőle, semmi, csak lebegett a fejetek fölött?
3: Lebegett, igen, és most nyilván itt most mondják, hogy igen, kamu, de volt valami egy közel 50 éves fehér férfi.
2: Ez nem segít a helyzeteden.
1: Na most, ha ő a Lovász Laci volt, akkor az minden.
3: Igen.
0: De ő is látta?
3: Igen, ő látta, de mondjuk neki ki voltak az idegei a bocskor miatt.
0: Igen, ő tönkretette a Gábor már évek alatt, abuzálta elég sokat, idegileg ő már mindenbe UFO-t látott. És akkor mi volt? Alámentetek? Vagy szembe kerültetek egymással? Vagy mi lett a sztorival?
3: Egyszer csak eltűnt. Egy kamion mögé így beálltunk, és eltűnt.
2: De lovász is, vagy csak az UFO?
3: Nem, csak az UFO, és utána mi nem szóltunk egymáshoz, szerintem egy órát.
1: Próbálta fölvenni veletek a kapcsolatot?
3: Nem, de a lovász azt mondta, hogy ha leszállt volna, hogy biztos, hogy oda ment volna. Én meg mondtam neki, hogy biztos, hogy ott hagytalak volna úgy, ahogy bejött.
2: Tudod, amúgy annyira tipikus lovász, nem, hogy oda mentem volna, mentél volna a francokat,
0: persze, mentél volna. Persze, hagyod, sírt volna.

0: Na, ízé, magzatpózza zokogott volna az anyós ülésen. Nyomjad neki, Deniz! Adjuk már!
1: És akkor ez neked azóta egy aktív földön kívüli tapasztalás, vagy egy valódi élmény, amit nem tudsz megmagyarázni, nem koszos volt a szélvédő, nem volt ott egy pöty, tehát ez neked akkor egy valódi találkozás?
2: Abszolút, igen.
0: Tehát nem egy Szent János bogár volt a
2: szélvédőn. Nem. És én azóta, figyelj, én pásztázom, nézegettem, azóta nem láttam ilyen hasonlót sem, de ez megerősítette, amit már amúgy is én kiskorom óta én, hogy azért nem vagyunk egyedül. Agy nem fogja föl, a szem látja, és így van, nem tudsz értelmet adni neki, hogy akkor tulajdonképpen most
0: figyelj,
2: az, amit lát.
0: Ugyanezt érzem az előadásaidon.
1: Igen, egyszer nem értjük, hogy miről beszélsz, érted? Egy sok az agynak, csak ülünk és nézzünk előre, nem tudjuk
0: felfogni. Állok, és nem tudom felfogni.
1: Igen, és akkor ültetek ott a Lacival egy órát csöndbe? Utána?
2: Nagyjából igen, amúgy se túl sokat beszélgetni.
1: Amúgy se volt egy aktív társalgás a Lacival, igen. De akkor ez annyira, annyira megrázott benneteket, vagy miért?
2: Igen, nem is az, hogy megrázott, mert nem volt félelemérzet, hanem inkább igazából az, hogy így tényleg látsz valamit, amit nem tudom magyarázatot. És nyilván, ha egyedül vagy ott, és egyedül éled át, akkor így még meg is magyarázod magadnak. De amikor ketten látjátok ugyanazt, na az tényleg úgy elgondolkodtató volt. Aha. Tehát, hogy inkább ilyen megszeppenés.
1: Ez nem Makó környéke volt?
2: De, ez abszolút Makó környéke.
1: Azt mondják, hogy ott van egy világító víztorony, és hogy annak világít a teteje, hogy nem lehet, hogy ti a makói kéken...
2: Nem, Balázs, nem azért, azt, nem, tehát, hogy na, ezt igen, ez többen...
3: De sötétben nem látod a víztornyot, csak a fényt a tetején.
2: De ez nem Makó közelébe volt, tehát eljöttünk. Azt írták amúgy, hogy vagy a makói víztorony, vagy pedig egy repülő mókus. Még ez volt ezeket.
3: Nem lehet, hogy a makói víztorony ment utánatok?
2: Nem.
0: Adtál mindenkinek autogramot, aki kért?
2: Nem nagyon kértek. Adtam volna. Ha lett volna rá igény.
1: Jó, de én érzem rajtad, hogy ez téged megváltoztatott ez az élmény, hogy ez egy ilyen szakrális találkozás.
2: Nem mondanám, hogy megváltoztatott, inkább azért azt, hogy gyerekek, tényleg olyan nagy ez az univerzum, ez a világ, minden, itt bármi lehet. Hát most akkora nem ez az egész mindenség, hogy elképzelhetetlen, hogy csak mi legyünk. Tehát, hogy ez megerősítette bennem abszolút.
3: Ez igaz. Ezt el is tudjuk
0: Nekem
3: fogadni.
0: Már az is ki van mindenem, hogy ennyien vagyunk. Tehát, hogy már így nem, hogy
3: figyelj, van a kerületben mellett közvetlenül egyéb furcsaság is, vagy ezzel kifújtuk
2: a zavarát? Igen, megmondom, mi 2,5 milliós négyzetméter ár, azt magadnak nem tudom hova tenni.
3: Igen, de az senki.
1: Azt többen nem tudják hova tenni.
0: Ezért azt mentek megnézni.
2: Igen, és ha még erre jönnek az UFO-k, akkor ez még jobban felmegy, úgyhogy nem tudom, nem állunk túl jól így. Ez az egy furcsaság valamit pont.
1: De és a lovászban hogy zárult ez az élmény? Tehát neki is egy ilyen nagy találkozás volt? Vagy ő azt mondta, hogy á, Deniz, hülyeség, ez biztos nem az volt. Hogy
2: nem, ő is teljesen, tehát abszolút ő se ugyanebben van. A mai napig, amikor felidézzük, nem tudjuk.
1: Ott jött rá, hogy föl akar mondani. Azt mondta, hogy ez egy olyan élmény volt, én fölmondok. Bemásra bement a Gáborhoz, megvilágosodott, segbe rúgta.
3: Gábor, én UFO-t láttam. Itt a
2: végén. Még egy évet marad.
1: Még egy évet aláírok.
0: Azt írják a hallgatók, hogy navosok voltak.
1: Igen. Nem lehet, hogy az USB kábel bedugva hajtátok, és az tükröződött a szélvédőn.
2: Nem, gyerekek, azért ennyire nem amatőrben, nem. Ezt most bárki lehet ezen, nem? Mi láttunk akkor ott valamit, ebbe biztos vagyok.
1: Jó, hát ez figyelj, ez tök menő azért, ez nagyon.
0: Engem miért nem viszel soha ilyen utakra, Deniz? Még sosem láttam veled semmit. Na, ez most akkor...
2: Na, majd elmegyünk, akkor elkocsikázgatunk, átaláltunk valamit.
3: Akkor megmutatjuk neked, valami mi az igazság.
0: Most már legyen már valami, mit csak a Lacival.
1: Jó vagy egyébként, minden oké?
2: Okay? Jó, minden jó, gyerekek, minden jó, mindent. Jó vagytok?
1: Minden király, minden abszolút. Sopronban vagyunk, fúj a szél. Úgy
0: vagy nagyon meleg van, vagy nagyon hideg, ezt még nem tudjuk eldönteni.
2: Kitelepedésen vagytok, na.
1: Kitelepedünk, így van. Játszunk és szórakoztatjuk a soproniakat, és ezért hívtunk egy kicsit téged. Akkor vigyázzál magadra, nagyon csókoltatunk.
2: Gyerekek, áradjon.
1: Hülye vagy, már véget érted.
3: Már most hova kampányol? Erről már lecsúsztál.
2: Annyira benne vagyok, gyerekek, hát én ezzel fekszem.
1: Reménykedsz egy-két céges buliba, vagy mi van?
2: Nem, az amúgy is, az amúgy is jött.
0: Te kaptál felkérés valami minisztériumba?
2: Egyelőre még nem, de majd az afrikai kiküldöttségbe úgy van.
3: Intézzük.
0: Karinti Gyuri közeledik a lakások felé.
2: Egy csádira vagyok.
1: Hát valami esély egyenlőségében azért nem lennél rossz. Tehát, hogy...
0: Humorügyi minisztérium
1: és esély egyenlőségében ott valahol.
2: Egy, vagyok rá.
1: Igen, illetve igen.
2: Ami nettó 5 ér, gyerekek, ha van ilyen, szóljatok.
1: Abszolút, igen. Hát mindenki rossz, hogy szóljunk.
3: Már ilyen számlás vagy?
2: Hát az attól függ, de lehetek amúgy.
3: A muszáj, akkor igen.
1: A körútú gíroszosok szakszervezetének elnökek.
2: Jaj, ez a gyroszos, ez 10 éve is szar volt, de mi jó, hogy mindig ezzel is.
4: Denis, el tudom
2: nekem mondani. Te mindig jó szórakozó rajta, Balázs.
1: Én imádom.
4: A semmi néző, mindig itt ülök, tehát nekem a legnehezebb. Ezt hallgatom, érted?
1: Jól van, Denis, csókoltatunk, vigyázz magadra, akkor ölelünk.
2: Puszi nektek, gyerekek.
1: Puszi. Csáu, csáu.
2: Banán párlat, szevasztok.
5: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, Szaki Gabi, mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jüsk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen! Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri! Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Privát MR-vizsgálatok és szakrendelések Nagykanizsán. Profi szakemberekkel, gyors időpontfoglalással. Részletek socialmri.hu.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
9: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége. Rádió 1 hétvége. Napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: aznap. Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1! Az 50.
2: Oh.

Dua Lipa és a Training Season. Eva Max és a Car Keys a 48.

0: 47.
1: Taylor Swift és az Alpha Light, a dal, ami brutális sikereket hozott az énekesnőnek. Ezzel a dallal egyszerre tarolta a streaminget, a digitális letöltéseket és a fizikai eladásokat.

Jó, igen, ez a Top 50. Mutatom a további sereghajtókat a listán. Taylor Swift újdonságát Alex Warren követi a 46. helyen az Ordinary-vel. Ötödik lett az imént hallott blondis dal, a Never Walk Alone. 44. Kygo, Ava Max és a Whatever.

0: Tool, a Riptide, a 43.
1: Rádió egy top 50, a 42.
0: A Save Me Tonight, Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól március elején jelent meg, de az énekesnő és a DJ közönsége már hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt hallhatta a bulikban, csak sokan nem tudták, hogy egy készülő zenét hallanak. Jennifer Lopez már 2025 nyarán a World Pride Fesztiválon becsempészte a szettjébe, aztán végig énekelte a Las Vegas-i showjában is. Nálunk a rádió

ez a Top 50, itt is csak igazi mai sláger megy. Selena Gomez a 40. helyen, Topic, és a Fastboy követi. Forget You.

0: a 38.
1: A Hug Yourself Kamrádtól, aki mentor lett a The Voice német kiadásában a korábbi évadban, ezzel egyébként rekorder is lett, meglepően fiatalon lett ugyanis coach. A The Voice-ban általában idősebb veterán előadókat hívnak zsűritagnak. Kamrád most 29 éves, és ez tőle a Hug Yourself, ami a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, és a 37. helyen álló Katy Perryt David Guetta és Alesso követi. Never Going Home Tonight, 36.

Mostanában Justin Bieber és a Beauty and the Beat tér vissza, és ismerik meg a mai tinik 14 évvel a megjelenése után, és ilyen lett tavaly évvégén ez a zene is, Kato és a Turn the Lights Off,

0: Rádió egy születésnapi fesztiválján Cyril mellett Samfeld, Accent és a Swish Disco a színpadunkon, meg a Rádió 1-es DJ-k természetesen. És most is Cyril jön a folytatásban, a Sound of Silence remixe a héten a 29.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosy, Moi Schlager, next.

0: És itt a Rádió 1-en a Top 50-ben Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak a következő zenei órában is. Kezdek a 25. helyezettel, Ray Dalton, Do It Again.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest partban.
3: Délután 5-kor.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiapban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
5: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
6: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
5: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
7: Thrive.
8: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitelmax esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy top 50. A

0: long time.
1: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, a Top 50 szól Magyarország kedvenc sláger listája, ami után a játék folytatódik. A Rádió Egy születésnapi fesztiválja ugye jövő hét vasárnap jön, és egy hét múlva a mi meghívásunkra érkezik négy világ

0: És akkor most a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárja Sam Feld azzal a dallal érkezik, amivel az elmúlt hetekben sok-sok hallgató jutott be a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, és még egyszer jelezném, a top 50 után ez a játék folytatódik, a Heart Like Mine is lehet nyerő dal. Sam Feldtől ez a 24.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Itt a Rádió Egyen, a Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 23. lett Lárótól a Ladari, 22. Joel Corey-tól a Be Alright. Mezzasari, Hugo, Sonic és az It Feels So Good.

0: Rádió egy top 50. A 18.
1: A New Religion. Faithless-től és BB Rexha-tól, és mondanék egy titkot, amit kevesen tudnak. BB Rexha ugye sikeres dalszerző. Ő írta például Rihannának és Eminemnek a The Monster című slágert. Nyilván nem a rap részt, hanem a zenét. BB Rexha viszont egy ideje magának készíti a dalokat, és ez a jelenben a legnagyobb siker tőle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 12.

Rádió 1, ez a Top 50, és a Top 10-ben van a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, Accent, ami egyébként eredetileg mint formáció működött 1999 óta, eleinte mint duó, aztán boybandé alakult, ma pedig már gyakorlatilag egyszemélyes a projekt. Accent stílusa, dance pop, eurodance, rádióbarás lágerek, Accent jövő hét vasárnap a meghívásunkra a Budapest Parkban lép fel a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a dal tőle a 8. A Don't Leave.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50. A hatodik helyen még egy világsztár fellépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról, Cyril, akinek az élete nem mindig volt sikersztori. 2018 környékén hajléktalansággal és drogfüggőséggel küzdött, de rájött, hogy ez nem mehet így tovább, úgyhogy visszatért a családi farmjukra dolgozni. Rendbe tette az életét, egyetemi ösztöndíjat szerzett Darwinban, ahol eredetileg zenet

0: születésnapi fesztiválján zenél. Ez a Camera Serial Remixében, ami a hatodik.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1. Chuck Ecosy, Moi Schlager, next.

itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy, és egy héttel a Rádió 1 születésnapi fesztiválja előtt. 2026. 20. hetén mutatom, hogy hogyan alakul a Top 10. 10. lett Lady Gagától az Abrakadabra. Loi és a Get Lucky a 9. A jövő hét egyik nagy fellépője Accent, Szerával és Misha Millerrel, valamint a Don't Leave-vel a 8.

Cyril Ed Sheeran kamerájához a remix a 6. Taylor Swift The Fate of Ophelia 5. Az olasz DJ Hypeton, Norma J. Martinnal és az Out of My Head-del a 4. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life, 3.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A nyárslágere, a Sugar Daddy, Tóth Abigaillel és Accenttel, akik jövő hét vasárnap ezt a dalt élőben előadják a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Május 24 pünkös vasárnap, szeretnénk ott mindenkivel találkozni, úgyhogy tessék ezután is figyelni a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjait és az ő dalaikat, mert páros belépőjegyeket érnek a jövő heti buliba. Hölgyeim és uraim, a heti number one, Tóth Abigailtől, Accenttől, a Sugar Daddy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap.

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés-zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió egy csak igazi mai slágerben, és ez itt a Daily Mix, mégpedig a szombati Daily Mix. Mindenkinek nagyon kellemes hétvégét kívánok. Hát nézzük, hogy miből élünk így 12 óra után szombaton. Hát például Lady Gagából, akinek mindig mindenhol ott kell lennie. Nem elég neki a pop szakma, hogy ott aztán tényleg teljesen királynőként kezeli, de a filmvilágát is meg kell hódítania. Ez eddig egyébként nagyon-nagyon nem sikerült, mert nem jó színésznő. De azért, ha már nem tud színészkedni, akkor dalokat ír, például a Devil Wears Prada, azaz az Ördög Prádát visel című film második részéhez Dócsival közösen írtak egy fantasztikus klubhimnuszt, mégpedig Runway címmel, amely utal a főszereplőnő Miranda Priestly divat magazinjára, akit Meryl Streep alakít. Hát legalább énekelni tud, zenét írni tud, ez a lényeg, mert hogy ezért a daláért még például Grammy-t is kapott. Ez az Abrakadabra. Hey!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát Sabrina Carpenter, aki 2026-ra végleg meghódította a pop szakmát, idén ünnepelte 27. születésnapját, de komolyan mondom, hogy olyan kiélt feje van, hogy nagyjából én 40-nek néztem, de mindegy is, mert állítólag kedves, aranyos, vicces és pici, meg szőke, úgyhogy mit lehet rajta nem szeretni. A 2025-ben indult sikerszériát 2026-ban még magasabb szintre emelte, ott volt a Grammy-díj kiosztón, ő nyitotta meg, és minden egyes divat eseményen írnak róla. Sabrina Carpenter, Espresso.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Louis a folytatásban, aki egy fiatal német popénekesnő, aki a 2017-es The Voice Kids tehetségkutatón vált ismerté, és 2022-es Gold című slágerével aranylemez szerzett már Franciaországban és Lengyelországban. Neki tavaly februárban jelent meg debütáló korongja Left in Your Love címmel, de hát nem maradt abba a munka, nem ül a babérjain. 2025. júniusában ugyanis előrukkolt a most következő dallal, amely talán egy második album eljövetelét jelenti a rajongóknak, akik örülhetnek. Ő Louis, Get Lucky.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, hát egy igazi skandináv csavar, a norvég Sophie Loud és a holland producer Sam Felt összeálltak a Memory című trackre, és elég komoly nosztalgia bombát robbantottak. A dal alapja ugyanis egy 90-es évekbeli klasszikus, a Liquido legendás Narcotic című száma, csak hogy itt a grunge hangulatot teljesen átfordították egy modern feel good dance himnuszá, az eredmény pedig pörgős, fülbemászó és konkrétan olyan vibe, amit receptre lehetne felírni. Ez az a típusú track, ami autóban max hangerőn szól, fesztiválon, ha kezek a magasban, és egy rossz napot is simán helyre rak. Egyszerre nosztalgia és friss klubhangzás, pont ettől működik ennyire jól. Sam Felt egyébként az a Sam Felt érkezik, aki fellép a Rádió egy születésnapi fesztiválon, május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Sam Felt, Sophie Loud, Memories.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Csizinszki Évával. Csak igazi

Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy. Hát jöjjön a Fast Boy, egy 2021-ben alakult német EDM House duo Berlinből, a Hein testvérek Lukas és Felix projektje. A srácok már korábban is zenéltek Oh Brother néven, de Fast Boyként robbantak be igazán, és gyorsan bekerültek az elektronikus zenei élvonalba, olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint a Medusa, Tiesto vagy Armin van Buuren. Az áttörést pedig a Bad Memories hozta meg, amit a Medusával közösen készítettek. A Fast Boy különlegessége, hogy nem csak producerek, hanem dalszerzők és énekesek is, vagyis komplett zenei csomagot hoznak. És hogy most mit hoznak? Ez a Fast Boy és a Good Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

que te hace llorar. Rádió egy csak igazi mai sláger megy, hát mindenki tudja már, még az is tudja, aki nem tudja, hogy Rádió egy születésnapi fesztivál május 24-e Budapest Park, pünköst vasárnap, három világsztár, a legmenőbb hazai DJ és egy buli, ami garantáltan hajnalig tart. Na most a három világsztár a következő: Sam Feld, Cyril és a Swish Disco, aztán még ott lesznek a Rádió egy fantasztikus DJ-i, szóval azt hiszem, hogy eleget mondtam. Rádió egy születésnapi fesztivál 2026 Budapest Park, május 24-e pünköst vasárnap. Most visszakanyarodunk a világsztárokhoz egy kicsit, jön a Swish Disco, Charlotte Haining, Felix és az I Found You.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na hát 2025-ben történt az, hogy új dallal tért vissza Tiesto, és nem csak egy trackről van szó, hanem egy komplett irányváltásról. A dal címe Bring Me To Life, amivel hivatalosan is visszakanyarodott a trance világába. Tiesto eltűnt egy időre a Socialről, majd egy titokzatos visszaszámlálással tért vissza, ráadásul egy retro logóval, ami a 99-es korszakát idézi, és ez még csak a kezdet, a track egy 2026-os új album előfutára. De ezt az albumot most hatalmas várakozás övezi, az biztos, de hát amíg várakozunk, addig azért van itt egy-két dal, amit meg lehet tőle hallgatni. Tiesto, The Business.

0: 95.6 Rádió 1. Csak igazi ma is láger megy.
1: Sofia, tüzésd.
2: Bella!

0: Regán Lili is ott lesz, de még mielőtt bárki bárhol ott lenne, annyit mondok, találkozzunk holnap is, ugyanitt ugyanekkor én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig Regán Lili, Chris Willis és a Blue Heart.
1: Sziasztok, Regán Lili vagyok.
2: Hi everybody, it's Chris Willis here.
1: Fogadjátok szeretettel a legújabb saját dalomat Chris Willis-szel.
2: Blue Heart.
1: Itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
4: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
3: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
5: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal.
6: A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy május 16-án, igen, most a születésnapi lázban égünk itt a stúdióban is. Egy héttel és egy nappal vagyunk a Rádió 1 születésnapi fesztivál előtt, és természetesen ebben az órában is fogunk játszani páros belépőért. Sam Felt, Hard Like Mine, bármikor felcsendülhet. És pedig Ray Dalton, akinek volt gyerekszobája, úgyhogy bemutatkozik.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Bibi Rexa például, aki a héten kirakta a social media felületeire, hogy most már a napokat számolja vissza, hogy mikor jelenik meg az első olyan albuma, ami független, kiadó független. Hát ennek megfelelően kicsit szabadszájúbb is lett az énekesnő, és merészebb, bevállalósabb az albumborító. Ami számomra nagyon szimpi az, hogy úgy látom, hogy bakeliten, hát akarom mondani, vinilen is megjelenik majd. Dirty Blonde, ez lesz a címe, júniusi megjelenés, és ennek az albumnak az előhírnöke ez a dal, Bibi Rexa, Faithless és a New Religion.
1: Elsőként a rá.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is. Hát gyakorlatilag tényleg az egész országban esik most az eső, Debrecenben éppen nem. Valaki azt írt, hogy fűnyírozás közben hallgatja a Rádió 1-et egy 70-es számról. Bármikor felcsendülhet szemfeldala a Heart Like Mine, és ez a dal ebben az órában a belépő a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Cyril Szemfeld, a Switch Disco, meglepetés vendégként Accent és Tóth Abigail, na és persze a Rádió 1-es DJ-k, egy hét és egy nap múlva a Budapest Parkban. Jön nem sokára ez a dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Végre újra ellátogat hazánkba Sam Felt, nem is akárhova. A Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most már mondhatjuk, hogy jövő hétvégén, május 24-én, pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Az elektronikus zene villámgyorsan változó világában Sam Felt státusza megingathatatlan már több mint 10 éve, és van olyan dala, amit már több mint 100 milliószor streameltek. Az nem semmi. Jövő hétvégén együtt bulizunk vele is.
1: Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Egy hét, egy nap, és itt van a Rádió 1 születésnapi fesztiválunk. Minden órában játszunk páros belépőért.
1: Szia, Karcsi vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Karcsi. A harmadik szem csak rám azt mondja, hogy te egy dalt hallottál, és ezért hívtál most minket. Jól sejtem?
1: Igen.
0: Mi volt ez a dal, Karcsi?
1: Szemfeltől Heart Like Mine.
0: És mit csináltál, amikor ez megszólalt? Felugrottál a székből? Tigris bukfencel rá a telefonra? Vagy hogy kell elképzelni Karcsit?
1: Igen, igen, és minél gyorsabban tigris bukfenceltem, igen.
0: De kár, hogy nem láttam. De ez mit sem változtat a tényen, mint hogy tizedik vagy, Karcsi!
1: Köszönöm!
0: Mit egy uralkodói név, tizedik Karcsi. Mondd még, kérlek a szlogenünket, ez nagyon fontos.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: De oda tetted!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Karcsi, nagyon lazán csináltad ezt az egészet. Izgultál? Csak én nem hallottam?
1: Hát csak egy kicsit izgultam, igen. Oda tettem magam, vagyis próbáltam.
0: Veregesd magad, vállon nyugodtan. Kivel fogsz bulizni, azt tudod?
1: Hát egyik haverommal szerintem.
0: Jól van, jól van. Na hát akkor nem sokára találkozunk, egy hét, egy nap. Fontos még, hogy most ne tedd le a telefont, jó?
1: Rendben, köszönöm.
0: Játék a következő órában is lesz, akkor Accent dalát kell majd elcsípni. Ezt!
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
3: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délutánt mindenkinek a mikrofonnál kismerti. Nagyon figyelni kell Rádió 1-esek, hogy mikor szól Accent és a Don't Leave. Ennyit segítettem. Ugye Accent is ott lesz egy hét és egy nap múlva, május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Jön Cyril, a Sam Fett, Switch Disco, Rádió 1-es DJ-k, úgyhogy nagyon nagy buli lesz. És valaki azt írja, hogy a tesójának, Szarvas Diának egy mulatos dalt szeretne küldeni. Hát a mulatos dal nekünk csak a...
1: Hiába legyetek szerencsések
0: szám. Hát, ha valami ikonikus az ez, lánybúcsúznak a csajok, úgyhogy érezzétek jól magatokat, kívánság műsor 6 óra után lesz egyébként. Ati Weekend Show, most Györke Atissal.

0: Rádió, ez csak igazi mai sláger, megy 3:04 előtt is. Van valaki a vonalban?
1: Hello, hogy játékot szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mondod a keresztneved?
1: Márkus Tamás.
0: Hol hallgatsz most minket?
1: A Jászságból, Heves.
0: Ott is esik az eső?
1: Ott is esik, igen.
0: Hát mindenhol esik most az eső, hála a jó égnek, és egyébként azt mondják, hogy jövő héten, amikor lesz a születésnapi fesztiválunk, akkor nagyon szép idő lesz, nyári meleg. Oda szeretnél belépőt?
1: Igen.
0: És mi
1: igen,
0: volt oda. Ez a dal, amit hallottál?
1: A Accent, Sarah és Misha Millertől a Don't Leave.
0: Tehát túl teljesítette az összes szereplőt, elmondtad, hogy kik vannak a dalban, és ráadásul a tizedik
1: igen.
0: vagy.
1: Yeah! Ó, köszönöm szépen.
0: Mondd a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Rádió 1-esek játék a következő órában is lesz, és nem kell hozzá varázslat, hogy az ember jegyet nyerjen, elég elcsípni a Swiss Disco és Ella Henderson dalát, a Reactet. Most pedig tényleg varázslat, Dua Lipa és a Houdini itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Közlekedési info Matyitól azt írta nekem, hogy több a személyautó is összeütközött az M1-esen Szárligetnél a 46-os kilométernél. Ha ezzel kapcsolatban ma bővebb info, várom őket 0620 311 111. Hozom Teddy Swims dalát. Ez a The Door.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

csak igazi mai sláger megy. A következő órában is folytatódik a születésnapi fesztivál játékunk. Segítek egy kicsit, hogyha Switch Disco és Ella Henderson közösen React szól, akkor érdemes majd telefonálni 10-ként. Hát tudom, egy picit a szerencsén is múlik a dolog. Kíváncsi vagyok a dal előadójára és a címére is, mert hogy ott lesz a Switch Disco is jövő vasárnap a Budapest Parkban, ahogy érkezik hozzánk újra Cyril, jön Sam Felt, érkezik Accent, Tóth Abigail, és persze a Rádió 1-es DJ-k is. Szóval ezt a dalt érdemes elcsípni a következő órában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
0: Délután 5-kor a

0: 24 bünköst vasárnap, Budapest Park, újra Rádió 1 születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Kis

0: mert hogy az alap volt egy létező dal, a 90-es évekből Robert Miles és a Children, de egy teljesen új vokált és egy teljesen új dallamot hoztak létre hozzá Ella Hendersonnal közösen, és egyébként jelölést is kaptak ezért a dalért az év dala kategóriában annó a Brit Awards-on, úgyhogy nagyon nagy menőség. Ezt a dalt egy hét és egy nap múlva biztosan hallani fogjuk majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Switch Disco, React!
1: Hi, we are Switch Disco. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy hét és egy nap múlva jön a születésnapi fesztiválunk a Budapest Parkban. Olyan nemzetközi sztárokkal, mint Switch Disco, Cyril, Szemfelt, Accent, jönnek ugye a Rádió 1-es DJ-k is, Fóta Bigél is fellép majd, és ebben az órában is szólt egy dal, amit élőben hallani fogunk majd a buliban. Na de melyik volt ez a dal?
1: Szia, Niki vagyok. A dalt hallottam, és azért hívtalak titeket, hogy jegyek nyerjek.
0: Na mi volt ez a dal, amit hallottál, Niki?
1: Switch Disco és Ella Andersontól a React.
0: Ah, nagyon jó vagy. Most már csak egy nagyon egyszerű kérdésre kell válaszolnod, Niki. A csapat igen. Egyik tagjának, a Switch Disco-nak, Nikos Kalogeriasnak mi volt a kedvenc menza étele általános iskolában?
1: Hú.
0: Britek, ne gondolkodj nagyban. Viccelek. Bármint mondtad, ecetes chips. Természetesen te vagy a tudik. És nem csak a szakerőket kell tudnod.
1: Rádió vagy, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Igen! Voltál már korábban Rádió 1 születésnapi
1: fesztiváljára? Nem, nem voltam még, nem sajnos. Hú, hát biztos nagyon jó lesz.
0: Kivel fogsz bulizni, ezt tudod?
1: A lányommal.
0: Na, azt nagyon bírom az ilyen apalánya, anyalánya, anyafia párosokat, aztán tök cuki. Ne tedd le a telefont, jó? Veled is egyeztetjük az adatokat, és gratulálok, ügyes voltál.
1: Szuper, köszönöm szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

csak igazi mai sláger, mert egy Ed Sheeran énekelt nem olyan rég, akkor hozom a jó barátját, Martin Garrixet, aki tegnap 30 éves lett. És hogy mi köti össze a két srácot, tegnap Martin Garrix 30. szülinapján megjelent a közös daluk, egy Ed Sheeran, Martin

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, például Purple Disco Machine, indítom a lila füstgépet, és Sophie and the Giants, korábbi Rádió 1 születésnapi fesztivál

0: jön Szemfed, Switch Disco, és Accent is ott lesz, meg Tóta Bigé, meg a Rádió 1-es DJ-k, és hat utána kívánság műsorban is lehet még páros belépőt nyerni, most nem Kukinál, hanem Györki Attilánál. Atti Weekend Show, ezt is mondhatnám. Én Kismerti voltam, holnap is jövök, jó hétvégét!
1: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jüsk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen! Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Ezer megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a Cookie Weekend, benne a Before Party Show Cookie-val. Csak igazi, ma is láger megy.
2: Hello, hello, mindenkinek szép délutánt, Györke Attila a stúdióban. Igen, Cookie ma nincs, úgyhogy a délután további részét együtt töltjük el, viszont a Before Party Show Cookie kezenyomán készül. A következő óra mixét ő készítette nekünk, ugyanúgy két lemezjátszóval, szuper minőségben, a szokásos Cookie stílusban. Hát itt van egy dal indulásként Accent-től, a Don't Leave. Ez kivételesen most nem nyerő dal. A mixben nem játszunk, de aztán 6 óra után a kívánság műsorban, igen, úgyhogy azért a telefonokat ne tessék messzire rakni. Lehet majd zenéket kérni és játszani is. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja érkezik, tehát Accent és a Don't Leave az igazi mai slágerek között. Ez a Before Party Show Cookie-val.

0: itt a Rádió Edge, csak igazi mai slágermegy. Szuper délután kívánok mindenkinek, remélem nagyon-nagyon jól telik. Before Party Show, ami szól, Cookie távollétében én vagyok a stúdióban, a mixet természetesen ő készítette, és egy szuper újdonság a folytatásban, hogy kitől, már is mutatjuk.
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Edge.

Él a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Before Party Show Kukival, csak Kuki nélkül. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek, a mixet Kuki készítette, így a távol létében is ő szolgáltatja a zenét. A jövő hét vasárnap Cyril pedig fellép a Rádió Egy születésnapi fesztiválján. Accent, Samfeld, Swiss Disco, Cyril dalai 6 óra után ma is a kívánság műsorban hozhatnak még páros belépőt valakinek, és természetesen a holnapi nap folyamán is itt a Rádió Egyen. Na de Kuki zenél tovább. Ez továbbra is a Before Party Show.

hello mindenkinek! A zenét viszont Kuki szolgáltatja, a mixet ő készítette nekünk a mai napra, köszönjük szépen! És jó hír, kívánságműsor ma is lesz 6-tól 8-ig, én teljesítem majd a kéréseket, úgyhogy már lehet írni SMS-eket, Viber-eket a 20-as 311-re telefonálni 6-tól 8-ig folyamatosan, és ha majd a következő két órában zenél a Rádió egy születésnapi fesztiváljának nemzetközi világsztárjai közül bárki, legyen a Cyril, legyen az Accent, a Swish Disco, vagy maga Sam Feld, akkor tessék szintén a 0623111-et megcsörgetni, mert az utolsó páros belépőjegyek egyikét el lehet tőlem vinni a mai nap folyamán. A Before Party Showban továbbra is Cookie Mix-e szól, ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper délután mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Cookie-t helyettesítem, és elmarad el a kívánság műsor sem. Azonnal indítunk Camreddal, jön a Be Mine. Jöhetnek a hívások a forradalom 20-as 311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest partban.
0: Délután 5-kor.

0: adásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Privát MR vizsgálatok és szakrendelések Nagykanizsán. Profi szakemberekkel, gyors időpontfoglalással. Részletek sorsoemeri.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak.
6: A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: Na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös gyűrű kis ünneplése.
8: Júj, de szép torta!
7: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. A 63. születésnapon.
8: Nagyon köszönöm, megjegyeztem!
7: Boldog születésnapot, Feri!
8: Nagyon köszönöm!
9: Nagyon szép aranymotor van a tortámon. Milyen ízű?
7: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az adal, amit nem lehet elénekelni.
8: Happy birthday!
7: Mikor jön? Fúj de, Feri, fúj de!
9: Nem lehet, hülye vagy!
7: Ja, ezt nem lehet elfújni.
8: Most na, a refrén, most gyerekek!
7: Az, hogy... Én! Happy birthday!
8: Kiégett az ingem!
7: Happy birthday, Feri!
8: Ez az.
7: Mostantól kezdve...
9: Bácsinak szólítasz.
7: A bácsi megszólítására Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
10: Harap bele, Feri!
7: Így van.
10: Gyerünk az oldalába.
7: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek.
10: Erősebb fogzománcot.
7: Kevesebb szuvas fogad.
9: Nagyon bát, jó, amit... jó inkontinencia bekeny.
7: Mi egy jó kívánságot lehet mostantól kezdve mindenki mond egy
10: nem
7: jó kívánságot.
10: Gondolkoztam ezen.
7: Ez a kívánságot Ferinek.
9: Gondolkozni kell, drágám, az nagy baj.
11: Sok 100 000 kilométer, balesetmentes kilométer ki.
7: Hova, honnan jöttél? Az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet.
12: És igen. Michelin csillagot.
7: Michelin csillagot?
9: De drága vagy.
10: Figyelj!
7: Ettél már Feriné, hát attól nagyon messze van.
10: Nem is
7: értem. Ez egy jó kívánság volt, kicsit gondolkoztál, kicsit jó.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország legjobb

0: Előadják majd pünkös vasárnap, jövő hét vasárnap a Budapest Parkban. Jön majd még Accenten kívül Cyril, Sam Felt, Swish Disco, ott lesznek a Rádió 1-es DJ-k. Minden információ a weboldalunkon a radio1.hu-n. Kapom fel a telefont, halló, halló!
1: Szia, Adri vagyok!
0: Adri, szia!
1: Szeretném kérni Lady Gaga-nak a számát.
0: Lady Gaga rendel a kívánság műsorban, kinek játszam?
1: Figyelj, a páromnak szeretném küldeni Csabinak, neked nem is tudom, a szüleimnek.
0: Én a magam részéről nagyon szépen köszönöm. Jöhetnek

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. A kívánság műsor pörög, 20-as 311-111 a forrodrót. Halló!
1: Szia, Gyuri vagyok, és egy számot szeretnék küldeni a páromnak és a gyerekeimnek.
0: Áruld el kérlek, hogy melyik zenét?
1: Az Exen dal.
0: Oké, nem mondok semmit. Mit üzenünk?
1: Hát, hogy nagyon szerettem őket, és kitartás, nem sokára érkezem haza.
0: Nagyon szép hétvégét nektek, jó utat!
1: Köszönöm szépen nektek is!
0: Jött egy ilyen SMS is Andortól a 20-as 311-111-re. Atis, nyuszi vagy leadni rögtön az óra elején a Sugar Daddy-t. Figyelj, Andor! Engem senki nem nevezhet

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, és mit csinálunk mi, drága Rádió 1-esek, egy hét múlva, jövő hét vasárnap? Bulizunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Hozunk négy világsztárt, nemzetközi fellépőket, Cyril, Accent, Swiss Disco, Szemfeld, hozzuk az összes Rádió 1-es DJ-t, a világsztárjaink dalaival pedig páros belépőjegyeket lehet nyerni most is, a következő órában is, és holnap is a Rádió 1-en. Halló!
1: Szia, Nóri vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Jaj, de jó vagy, Nóri, mert észrevettél egy dalt a kívánság műsorban.
1: Ja, igen, igen, Tóth Abigail és Accent, Sugar Daddy.
0: Hölgyeim és uraim, nem csak Accent,

0: Ani, veled is, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy.
0: Tizedikként értél el!
1: Köszönöm.
0: Na, ki az, aki jön bulizni a Budapest Parkba jövő hét vasárnap?
1: Én biztos, és valószínűleg a lányom.
0: Hát ti biztos, hogy jöttök, mert ez a tietek.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hát nagyon szépen köszönöm ebbe az esős napba, ez kifejezetten most jól esik.
0: Igen, hallom, megy az autózás.
1: Igen, de már meg is álltam.
0: Na de ha mennél tovább, akkor mindjárt ilyen dolgokat játszok neked, mint a The Fate of Ophelia. Játék lesz a következő zenei órában is. Ez pedig egy üzenet, ha már kívánságműsor, Viberen érkezett. Fenes Gergőt nagyon-nagyon szereti a szerelme, és soha nem akarja elveszíteni. Szeretné még nyüstölni minimum 70 évig, szeretne neki kérni egy dalt, mivel mostanában kevés időt töltenek együtt, mert sok a munka, a feszültség, és gondolta kedveskedne neki. Ő élete szerelme, és gyermekeik legcsodálatosabb édesapukája. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 1-2 perc, és játszom itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt a Rádió Egyen, ez a kívánság műsorra forradultunk 20-as 311-111. Ki van itt velem a vonalban?
1: Kapcsolat Ákos.
0: Ákos, hány éves vagy barátom?
1: 15.
0: 15. De jó, hogy itt vagy. Örülök, hogy a Rádió Egyet hallgatod. És mit szeretnél kérni?
1: Lehet kéne a két autó.
0: Két autó? Persze, hogy lehet kérni. Turn the lights off. Küldjük el valakinek.
1: Legjobb barátomnak.
0: Akinek a neve?
1: Bence. Azért üzeni, hogy jó legyen, meg...
0: Igen.
1: Két napja legyen.
0: És bandáztok most? Ott van ő most melletted?
1: Nem. Most ittünk a vendégségben.
0: És a vendégségben is a Rádió Egy szól.
1: Igen. A telefonon mond.
0: Hát Ákos és Bence, ez a ti dalotok a Rádió Egyen.

0: reggeli sláger megy.
1: Szia, Dora vagyok. Szeretném kérni a Catch Me-től a Wild Ride. Nagyon sok szeretetem küldöm Rozinának ezt a dalt. Köszönöm!

0: csak igazi mai sláger megy. Ma kivételesen kuki nélkül, ugye, de az igazi mai slágerek nem mentek Szabira, és lehet őket kérni a következő zenei órában is. Folytatódik a játék is. Rádió egy születésnapi fesztivál egy hét múlva, ugye, jövő hét vasárnap a Budapest Parkban, a részleteket azonnal mutatjuk az információk között. És amikor a négy világsztárunk közül az egyik zenélni kezd, nevezetesen Cyril, akkor tizedikként kell hívni majd a 0623111111-et. Mutatom a nyerődalt. Amikor ez a dal indul, tehát indul a játék is. A kívánságműsor következő órájának első dalát kikéri. Halló?
1: Ildikó vagyok.
0: Ildikó, miért csörögtél a műsoromba?
1: Én a lányomnak szeretnék küldeni egy számot, a Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Csak úgy.
0: Csak úgy. Csak mert szeretnétek meghallgatni a Rádió Egyen, hát akkor jó hírem van, egy-két perc múlva nagyon fel fogjátok hangosítani a készüléket. Jön a dalotok hamarosan.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jusk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Privát MR-vizsgálatok és szakrendelések Nagykanizsán. Profi szakemberekkel, gyors időpontfoglalással. Részletek: socialemery.hu.

Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket, bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgasd

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

0: DJ Junior, addig kívánság műsor, Cookie helyett ma kivételesen Györke Attilával. Lesz játék is, amikor a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja zenél, ezerrel tessék hívni a 20-as 311-111-et. Meg lehet dalokat kérni, szia!
1: Halló Attila, Csabi vagyok. Szeretnék kérni egy szép pörgős számot a kollégáimnak, a Kékfrankos étteremben Máté Szalkára.
0: Szép is legyen meg, pörgős is, hát mire gondolnál?
1: David Gettát szeretném hallani.
0: És hát dolgozgattok éppen, de legalább nem áztok el ebben az esős időben.
1: Nem ázunk el, igen.
0: Vendég van ilyenkor?
1: Vendég van ilyenkor, igen. 11-ig itt kell lenni, úgyhogy ott el vagyunk felpörgetni.

Jó napot kívánok, a születésnapi alkalmával szeretném köszönteni Csnejele Onórát. Isten életeszerűen a csodálatos napon, van az 50. születésnapja. Nagyon szépen köszönöm.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és kicsit segítek még. Ebben az órában nem játszottam még dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjától, de amikor hallunk egy ilyen dalt, azonnal tessék csörgetni majd 10-ként a 20-as 311-111-et, mert még belépőjegy nyerhető jövő hét vasárnapra a szülinapunkra. Halló!
1: Hello, szia, Sanyi vagyok. Jókoritól szeretnék egy számot kérni.
0: A legújabb?
1: Igen.
0: Az finom. Akkor én már is adom. Így vagy csodára, és mondtad, hogy szeretnél üzenni valakinek.
1: Rádió egynek.
0: Nekünk? Na hallgatlak.
1: Igen.
0: Fülem nyitom, mondjad.
1: Nagyon szépen köszönjük a Rádió egynek, hogy ellátogatott Debrecenbe a Road Show-val. Nagy örömet szerzett mindenkinek. Szóljon sokáig még ez a rádió. Jó munkát kívánunk a továbbiakban.
0: Sanyikám, hát örülök, hogy tetszett a Road Show, hogy kint voltál.
1: Igen, és nagy öröm volt.
0: Örülök, hogy így szereted a rádiót, és akkor most kapcsold vissza a készüléket.
1: Köszönöm.
0: Mert az új Jokori már el is indult.
1: Hello, hello, szia, szia.
0: Stay a little longer. Óriási kedvenc ez most a Rádió 1-en.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Már csak egy hét és egy nap. Jövő hét vasárnap a Budapest Parkban, itt a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. Hozzuk a világsztárokat, jön majd Szemfeld, a Swish Disco, Cyril, Accent, az összes Rádió 1-es DJ fellép, az összes Rádió 1 fanatikus ott lesz, meg az is, aki most nyeri meg tőlem a páros belépőjét. Halló! Szia, Kriszti! Honnan hívtál, mert nagyon-nagyon furi a vonal?
1: Igen, Szigetszent Miklósról éppen futok.
0: Futva hallgatod a Rádió 1-et, és igen, észrevettél egy dalt?
1: Igen, igen.
0: Na, melyiket?
1: Egy kilen, kamera, Szigetszent Miklós feldolgozásában.
0: Cyril készítette a hivatalos remixet Ed Sheeran Camera című dalához, és jövő hét vasárnap Cyril is fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Közben hozzád fordulok, hány kilométernél tartasz a futásban?
1: Mondom, 2,5.
0: És mennyi van még?
1: Meg még 2,5.
0: Akkor a Rádió 1 szlogenjét jó hangosan kérem tőled így futva!
1: Rádió 1, csak igazmai sláger megy.
0: Mert tizedik lettél, befutottál tizediknek.
1: Köszönöm, köszönöm.
0: Na mit szólsz?
1: Nagyon örülök a lányomnak a ajándékba.
0: Jaj, de fog örülni a lányzó. Gyere el vele te is, mert hogy ez két jegy, jó?
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Rendben, köszönöm szépen, köszönöm!
0: És hát, hölgyeim és uraim, a játéknak nincs vége, holnap is lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztár fellépőivel és a dalaikkal. De hát nézem közben itt az SMS és a Viber falat, és vannak, akik magas életben vannak, ugye kedves Benny Alexa, aki éppen poolpartizik és a Rádió 1-et hallgatja. Nagyon úgy tűnik a képe, hogy ez nem Magyarországon készült, úgyhogy valami kis pörgős új slágerzenét kérnek saját maguknak a poolpartihoz. Hát irigykedünk, mert itt nagyon vacak az idő. A zenét viszont imádni fogja mindenki. Itt van BB Rexa, Faithless és a New Religion, Rádió 1-es újdonság.

0: igazi mai sláger megy.
1: Aló, szeretnék egy zenét kérni Sándornak. Jó munkát, meg további szép napot kívánok neki. Köszönöm szépen.
0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Csak igazi mai sláger megy. 8-tól a stúdióban a Disco Sheet, Bárány Attila, Hanvai PG, DJ Junior. Még egy-két dal belefér ebbe az órába. Halló?
1: Hello, Attila, Gizmo vagyok, Zöniálisból. Szia!
0: Na, mi újság veled, barátom? Hogy vagy?
1: Most nem túl jól, összevesztük a barátom, mert...
0: Mindent értek? Hát akkor melyik dalt adjam neked?
1: A David Gertának az új dalát szeretném kérni, és különjön ilyen Pölciskának, de neki, hogy ne haragudjon rám, különjön még Kukinak, neked, Kuki családjának.
0: De aranyos vagy. Egy dolog mellett viszont nem menjünk el. De mit csináltál te, ember, hogy a Franciska haragszik rád? Mit műveltek?
1: Nem jó dolgot sajnos. Nem csaltam meg, de nem úgy viselkedtem, hogy kellett volna.
0: Megbántad?
1: Megbántam, persze.
0: Meg fog bocsájtani?
1: Szerintem meg.
0: Drukkolok nektek, jó?
1: Köszönjük is.
0: Egy prémium dalt kaptok. Hölgyeim és uraim, Rádió 1-es újdonság. Jennifer Lopez!

0: jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem. Szintem vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
2: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Privát MR vizsgálatok és szakrendelések Nagykanizsán. Profi szakemberekkel, gyors időpontfoglalással. Részletek socialemery.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Egy pillanatra nézi, balra ki van az elsősorban, Feri, oda nézzél, itt áll baseball sapkába, gyerekek. Hát ez gyerekek. Egy mondat erejéig, ami drága Gáborunk, szevasz Gábor! Madár Csicsergő?
4: Madár Csicsergő, szép délután kívánok mindenki.
3: Szevasz Gáborunk, újra eljöttél?
4: Így van.
5: Édesem. Az ünnepi égszínkék szemét vette föl. Ez, Gábor, tényleg tudod, hogy tudom, hogy veled lehet erről őszintén beszélni. Összeszarom magam, olyan ijesztő. Ez direkt?
4: Igen, még nem érkezett meg az új. A hétre válom.
3: Minden rocson itt van, ő már a mi utazó kabal a figuránk, aki az első sorban, az első állomáson mindig feltűnik.
4: Ahogy szoktam mondani, hogy megyek bele vakon a vakvilágba.
3: Igen, beleszaladsz vakon a vakvilágba. Már van, kedves Gábor, már van, ahogy kell.
4: Hát ugyan mivel.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger.

0: rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó! Diszkósít!
4: A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy, indul a Diszkósít Radio Show, szombat este a stúdióban Bárány Attila és én DJ Junior, ráadásul én mixelek ma este.
6: Hello, hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, Hanvai Pidzsi továbbra is házon kívül, de mi ketten majd megoldjuk a dolgot, egyébként váltásban is leszünk, mert holnap Hanvai Pidzsi áll majd megint a lejátszók mögé, viszont én hétfőn elutazom, és majd a mixeim csak felvételről lesznek.
5: Viszont most induljunk meg a Side Piece-szel és a Cry for You-val. Kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást!

0: Szombaton este is diszkos itt a Rádió Egyen. Egyébként én innen egyből Lakitelekre megyek, és aztán onnan majd Békés Csabára, hiszen ma is lesz két fellépésem, viszont hétfő hajnalban elutazom, úgyhogy jövő héten csak felvételről mennek majd a Bárány Mixek, most azonban jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között a Mózesek, Botondok, Hannibálok, Simonok, Simonetták és Ubulok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Hirs Péter, Roberto Favaro, Lipták Ádám és az unoka öcsém, Sebestyén Péter. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Megyünk tovább itt a Rádió Egyen, Kátóval és Johnnal, és a nagy sláger a Turn the Lights Off DJ Junior remixben szól itt az esti showban.

0: Rádió 1-es DJ Gárdai Show lesz a Budapest Parkban jövő héten vasárnap, május 24-én, a diszkosít egyébként a nagy színpadon és dalpremierrel, illetve aztán külön-külön játszunk majd a Classic Stage-en is. DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
1: És ha már diszkosít, akkor ugyanezen a héten, hiszen hosszú hétvége lesz, pünkösdi hétvége, 22-én Turkevén egy nagy fesztiválon pörgetünk majd együtt, illetve 23-án pedig a Balaton végén Bolyanszvashegyen lesz diszkosít Legends. Most pedig megyünk tovább napjaink egyik legnagyobb hauslágerével, ez az Another lemeze, a Talk to You DJ Junior remixben itt a Rádió 1-en.

diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma DJ Junior pörgeti, ne tessék elfelejteni, velem ma Lakiteleken a fesztiválon lehet találkozni, illetve Békés Csabán a szezonzáró bulin, minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon, de még egy fontos információ, a hónap végén, május 31-én vasárnap lehet találkozni velünk, enni velünk, bulizni velünk, mindez egyszerre. Juniornak van erre egy speciális angol kifejezése, amit mi

0: egy szelet pizzára.
1: Pont ma kajáltam együtt a Burai Krisztiánnal, aki egyébként nagyon sok diszkos hit dalba, ugye szerepelt, mint énekes, és dolgozott velünk, meg dalszerző. A Krisztián mondta, hogy ez milyen jó ötlet, és hogy még lehet, hogy ő is ellátogat majd a családjával, és megkóstolja az új diszkos hit pizzát, mert ő szereti a rántott húst.
2: Meg gondolom, ő nincs messze Págytól.
1: Igen, nincs messze, sőt, egyébként azt a színes italt is szereti, amit meg én tetettem rá, és azt mondta, hogy a szarvas gomba is bejön neki, úgyhogy mindenféleképpen a feltétek rendben vannak.
2: És a feltételek is jók.
1: Igen, jók lesznek. Na, most megyünk tovább Jonas Blue-val és Malib közösségével, érkezik a The Age of Desire DJ Junior remixben a diszkosítva.

0: Ez a Rádió 1 Esti Show, a Diszkosit Rádió Show, itt vagyunk veletek immáron 20 éve töretlenül. Hambai PG még pihen ezen a héten, de itt van Bárány Attila, játszok nem pedig én, DJ Junior.
1: Jövő héten viszont én pihenek, megyek a barátok a haverokkal Barcelonába, eldobjuk az arcunkat, a hajunkat, mindent, amit csak lehet.
0: Végre jó város.
1: De egyébként ide megyek-e nyáron még, illetve innen hajóval majd megyünk nyaralni valahova, de a lényeg az, hogy Barcelonát kifejezetten szeretem, a La Ramblán sétálni, és olyan spanyol kaják vannak, gyerekek, én már nagyon várom, megmondom őszintén. 4 napra elengedjük magunkat, aztán utána visszatérek, és megpróbálom felépíteni magam romjaimból.
0: Hát mert jövő pénteken ugye Diszkosit lesz Turkevén, aztán szombaton pedig ugye érkezünk a Balatonra, Vonyaszvashegyre, először Diszkosit Legends, meg nem voltunk a városban ilyen programmal, és ugye másnap születésnapi fesztivál, a Rádió 1 Budapesten, 3 nagy világsztára, az összes Rádió 1 DJ-vel, és bemutatjuk a Diszkosit vadonatúj dalát is, kérem szépen, most viszont megyünk tovább Medúzával, az új dal jön, a Don't Wanna Go Home.

0: Ugye fussa vele, hölgyek és urak, a diszkosi csapata, illetve annak kétharmada búcsúzik mára. DJ Juniort és Bárány Attilát hallottátok, de velem találkozhattok még ma este Lakiteleken, méghozzá a szezonnyitó fesztiválon Tőserdön, illetve Békés Csabán, ott viszont klubzáró lesz, illetve szezonzáró, de erről többet nem árulhatok el, úgyhogy ha valakit érdekel, az keresse föl a rajongói oldalamat, ott megtalálja az információt ezzel kapcsolatosan. Köszönjük a figyelmet, én búcsúzom, további jó rádiózás, sziasztok!
1: Én is búcsúzom, én mixeltem az elmúlt egy órában, minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, DJ Junior Hun vagy Han, keressétek ezt a csatornát és kövessétek be, ott mixek találhatok, remixek találtok, és minden saját dal is föl van töltve, amelyet készítettem az elmúlt időszakban. A Facebookon megtalálható a rajongói oldalamon a 2026-os remixek, amelyeket idén készítettem, ezeket is le tudjátok szedni. Én azzal búcsúzom, hogy július 4-én lesz egy Club Speed Classic itt Budapesten, a régi nagy DJ-gel, lehet, hogy Bakelitről fogunk játszani, különleges lesz az este, illetve inkább a délután, mert ez egy ilyen naplementés buli lesz. Holnap este 8-kor újra diszkosít itt a Rádió 1-en. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Ergo támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, végre szombat este van, isteni lesz velünk ez a következő 4 óra. Szokás szerint a Loving Arms indítja a mai külön kiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, remélem felkészültetek erre a szombat estére, és hiszen itt van Joel Corey, akivel nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját, és ami következik tőle, az a Stay a Little Longer, úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving

0: és napi fesztivált, amelynek az egyik legnagyobb szenzációja az ausztrál nagyágyú Cyril fellépése lesz.
1: Így igaz, Cyril már visszatérő ide Magyarországra, és már mondhatni, majdnem, hogy hazajár. Biztos vagyok benne, hogy nagyon szeret hozzátok járni, és hozzánk is rádió és születésnapot ünnepelni, és abban is biztos vagyok, hogy a következő remixet valamilyen formában le fogja nekünk játszani, ami nem más, mint Ed Sheeran és a Camera című dalra készített remixe, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmán Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show szombat este szokás szerint a Loving Arms indította be a mai külön kiadásunkat. Villámgyors helycsere a lemezjátszóknál, aztán jön New Week, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World Is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
0: Ez a

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Hello mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello New Week.
1: Hello Geri, szevasztok, Martin Garrix és a Butterfly, ezzel indulunk, ami egy nagyon nagy kedvenc itt a Rádió Egyen, úgyhogy épp ezért bulikban is, és itt az ételen keresztül is, úgyhogy csapassuk meg, gyertek, húzzuk meg ezt az órát.

0: nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne, a World is Mine Radio Show nyúlik a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Antonio jön 11-től, és itt van a legeslegfrissebb Newbie dal.
1: Így van, Mango Tree. Sokan kérdezték már, keresik már, ne keressétek, még sehol nincs, még tényleg nem lett kész, hogy egy masterelős még ráférne, a középét még ki kell emelnünk, de ettől függetlenül olyan alja van, amit mindenki megdicsért eddig, és ezt nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy nagyot fog durranni a nyáron, úgyhogy hozom hamarosan az eredeti és véglegest. A Mango Tree szólít a rádió egyen.

0: fantasztikusak együtt, ez volt az AM to PM szombat este. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, mellettem 11-ig a lemezjátszóknál Newvik, aztán Antonio jön 11-től, éjfél után pedig a Guest Mixben ma először Zac Brown a lemezjátszói mögött. Na Newvik, és nézzük akkor, hogy mi érkezik most.
1: Nagyon-nagyon dögös, fenékrázós darab, ami már szerintem tényleg hozza a nyarat, abszolút benne van az a club feeling meg hangzás, ami szerintem 26-ban egész nyáron hallható lesz majd. És ez nem más, mint a Smack és a No Breaks itt a Rádió 1-en. Tessék csapat!

0: bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
3: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Végy egy nagy levegőt.
1: Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Na most jött el az a pont, hogy még jobban rákapcsoljunk. Innentől éjfélig Antonio elemezjátszói mögött. Hello, Anti!
1: Sziasztok, Rádió 1-esek! Szia, Geri! Összeválogattam 21 trekket ebbe az egy órába, úgyhogy én szerintem nem is szaporítom a szót. Amivel kezdünk, az nem más, mint Ed Sheeran és a Kamera Siri Remixben. Itt a Verizmán Rádió Show-ban a Rádió 1-en.
0: Siről pedig ne felejtjétek, idén is fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján Budapest Park jövő vasárnap!

Azaz jövő vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, erről bővebb infók a www.radio1.hu-n. Pulmex jön most és a Sand Castles, aztán éjféltől a lemezjátszóknál a Guest Mixben Zac Brown. Várjátok meg őt is!

0: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is My Radio Show
1: is coming back. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél.
1: Felkészültél.
2: Védj egy nagy

elmúlt éjfél, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Zac Brown a lemezjátszók mögött a következő egy órában. Ez az ő guest mixe. Steve George-al kezdünk, jön a Gangster, Zac Brown saját remixében. Csak itt a Rádió Egyen.

Nagyon köszönöm, hogy ilyenkor is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió 1 szól, és benne a World is Mine Radio Show, azon belül is a Guest Mix. Hetente egy óra mindig kiadó nálunk ilyenkor szombat éjszakánként, úgyhogy a lemezjátszók mögött kifulladásig, éjjel egyig. Zac Brown.

0: A Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, és ennyi időnk jutott mára. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Kygo, War Republic-kal és a Chasing Paradise-szal vasárnap van, és pontosan egy hét múlva itt a Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mivel pont egy hét múlva a rádió egy születésnapi fesztivál, arra gondoltam, hogy ebben az órában egy picit több ajánlatot hozok arról, hogy miért is lesz jó majd velünk bulizni. Hát az előző dalt például Kuki készítette, aki ott lesz a fesztiválon, ezt a dalt pedig Sam Feld, az egyik világsztár fellépünk, és igen, ebből az jön, hogy ő is ott lesz a fesztiválon. A nagy kedvencet most Rosalinnel hozza, ez a Heart Like Mine itt a rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sok előadót ígértem a rádió egy születésnapi fesztiválunkról, de mindezt úgy, hogy nem dumálok feleslegesen, szóval itt egy újabb Ed Sheeran Camera-ját Siri remixében hozom. Ő is velünk bulizik jövő héten a fesztiválunkon.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi magát.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Jövő héten vasárnap délután 5 órakor nyitjuk a Rádió egy születésnapi fesztiváljának kapuit. Akkortól elindul egy elképesztő buli, amin többek között Tóth Abigail és Accent is fellép majd a színpadon, mert hogy őket is meghívtuk, és ezt a nagy kedvencet is előadják majd az igazi mai slágerek között a Sugar Daddy, amit már is indítok a Rádió 1-en.